szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Íj és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap.

0: Pont most! Forrás Rádió! Mindig veled!
1: Halló, tesó! Most, hogy megverte mindenkit rapbe meg popba, akkor lehet rájönni a klubzenére is, jó?

elkezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora! Ez a Light Session, az óra rezidense DJ Yellow!

0: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még?
3: Minden órára.
2: Legyen tánc!
1: Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Az óra rezidense

0: buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója. Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Kiírta a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. A szentszék közölte, hogy a pápán végzett műtét pozitívan zárult. Kiállítás nyílik Komáromban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. Nyílt pályázatot írt ki a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT vezérigazgatói tisztségének betöltésére a Független Közmédia Testület, tájékoztatták közleményben az MTI-t. A testület olyan szakembert keres, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámolhatóság mellett, és képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani, valamint biztosítja a közszolgálati célok magas színvonalú teljesülését, olvasható a közleményben. A részletes pályázati felhívás a testület honlapján érhető el a közmediatestület.hu/pályázatok címen. Pozitív eredménnyel véget ért a 14. Leó pápán elvégzett sebészeti beavatkozás, amelyet a tervezett időzítéssel és módon hajtottak végre. Az egyházfő a műtőből már visszatért a kórtermébe, közölte a Vatikán keddestre. A Gemelli klinikán végzett műtétet végrehajtó orvoscsapatot Stefano Margaritóra a katolikus kórház mensebészeti osztályának főorvosa vezette. Az orvosi stábban részt vett Luigi Carbone sebész, a pápa személyes orvosa, a Vatikán városi állam kormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának vezetője. A Vatikán közölte Carbone és Margaritóra közös közleményét, amely szerint a radikális beavatkozás során eltávolították a jobb alsó tüdőlebenyt. Videóasszisztált sebészeti technikát alkalmaztak. Az orvosok megosztották, hogy 14. Leó a műtétet követően problémamentesen ébredt. Kiállításra várják az érdeklődőket Komáromban a Brigéció Öröksége látogató központban október 15-én 17 órakor. Az eseményen Szamódi Zsolt Olaf fotóiból nyílik tárlat, melyet Véner Tibor író művészettörténész nyit meg. A tárlat november 16-áig látogatható. Október 17-én rendezik meg Tatabányán a 4. néphagyományok és mesterségek napját. A Széchenyi István művelődési házban 16-tól 19 óráig lesz többek között újborkóstoló, szőlőpréselés, mustkészítés, kukoricafosztás és morzsolás, csuhéfonás, kisebb díszek, figurák készítése, fazekas foglalkozás, fafaragás, gyertyaöntés, valamint néptánc és népzenei bemutató a végén közös táncházzal. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést a térségben, de számottevő csapadék nem várható. A reggeli délelőtti órákban 3 és 9, délután 13 és 16 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

0: Morgan Best of Így és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Képzeljétek el, tegnap végre nyélbe ütöttem az üzletet.
2: Na,
1: ugyanis
2: mit sikerült?
1: Eladtam egy régi laptopot, amit már nem használok. És egyébként jó állapotban, meg jó helyzetben, de már napok
2: pornót
1: óta...
2: Pornót letörölted róla?
1: Ez nem a te laptopod, ez az enyém volt. Szóval kellett rá telepítenem, hogy legyen rá vevő.
2: Várjál, te ez egyébként nem egy rossz biznisz ötlet, hogy meghirdetsz egy laptopot csak úgy simán, meg meghirdeted úgy, hogy egyébként egy ilyen Covid laptop.
1: Hát egyébként most tök őszintén, tehát hogy akarnál olyat te venni? Tehát hogy a másnak a letöltött... De hát nem vagyok ebben biztos,
2: hát ezt meg, kérdezni,
1: meg akarnád venni egy másik férfitól. Igen, fúj. Na, figyelj
2: róla. És jobb oldalon is működik az egér, vagy csak bal oldalon?
1: Elkalandoztál? Gyere vissza! Szóval, hogy már napok óta egyeztetek az úrral, hogy akkor
2: az
1: már...
2: Az úrral ott fent?
1: Ebben nem lesz történet. Attilával megbeszéltük ezt az adásvételi dolgot, de úgy soha nem ért rá, meg én se értem rá, meg bizony. És akkor végre tegnap ráírtam, hogy na, akkor most nyilbeütjük az üzletet. El is indultam, és elmondta nekem, hogy akkor oda megyek a Meki parkolóba, és akkor ő megáll az egyik ilyen töltőállomásnál, és akkor ott lesz mellettem egy Lexusban. Hát gondoltam, hogy ez biztos majd egy ilyen szép nagy autó, egyébként nem is tévedtem sokat. Megérkeztem a kis laptopommal, és így próbálom kinyitni az autóját, de képzeld el, hogy egy nagyon furcsa kilincse volt, hogy nem is volt kilincs rajta, tehát hogy ilyen hipermodern izé volt, és nem tudtam, hogy hova nyúljak, és már éppen, hogy beültem volna az autóba, és így kiszól az Attila, hogy elnézést, miben segíthetek. Ekkor láttam, hogy Attila kínai, és a hangja alapján nem annak tűnt. Kiderült, hogy beültem egy idegen autóba egy MacBook-kal. Miben segíthetek? A Meki parkolóban.
2: De megvette végül a csávó a laptopot?
1: Úgyhogy, amúgy én itt parfümöket meg MacBook-okat árulok. Jó napot! Kínai szeretni a technikát, látom.
2: Kicsi otthon laptop kell.
1: Úgyhogy néztem, hogy nem erre számítottam, Attila, de hogy itt azért, hogy én miben segíthetek? Aha, szóval akkor ön nem... bocsánat. Viszont látásra. És aztán megtaláltam Attilát egy másik autóban. Milyen estéje lehetett, nem? Képzeld, ebbe ütlené valaki a kis Meki parkolóban, ő csak ott töltött a napját, és így, parfümöt esetleg?
2: Szegény, hogy megijeltetett, hogy mit akarsz? Mert tudod, a legártatlanabb arcok, mint a te érdeket is ilyen jó fiús külsőd van, az ilyenek szoktak lenni a sorozatgyilkosok.
1: Ja, sivál,
2: szegény. Jaj, lehet, hogy... Most gondolj bele, ott rosszul lesz mellette, szívrohamot kap, mert megijed, hogy meg akarod gyilkolni.
1: Mit lehetek volna a kimenetelek? Tehát tényleg az egyik az, hogy akkor most mutassa meg a laptopot, hogyha már beült. Ez lehetett volna egy kimenet. De hogy én meg legnagyobb nyugalommal, kis túlzással beültem mellé. Tehát, hogy úgy, mintha mindig is meg lett volna beszélve. Tehát, hogy két apró gyanúja nem volt az arcomon, ő meg nem értette, hogy miért ülök be mellé az anyósülésre. Miben segítetek?
2: De fiam, hogy egy szimpla magyar srác lett volna, akkor simán összehet, hogy ő a tényleg beül, szia, na, itt a laptop.
1: Mindez este 9-kor egy Meki parkolóban a Kampónánál.
2: Hát... Kicsit ilyen titkos melegrandi feelingje van, de hát most az a más kérdés.
1: De úgy, még az is lehet, hogy ő várt valakit, nem?
2: Örülj neki, hogy... Hát csak ez lett a vége, és nem
1: gyorsan
2: más.
1: Gázba lép, lezárul az ajtó. Ez nem Lexus lesz.
2: Lehet, hogy meg egészen furcsa járással érkeztél volna.
1: Na, hát ennyit a tegnap estén Margójára. Ne csodálkozzatok, ha beülök mellétek az autóba egy parkolásra, inkább zárjátok be az ajtókat.
2: Igen, ez a tanulság ennek a történetnek. Jaj, zseniális. Ez a heted, ez parádé tényleg, ez a két heted. Fóbiákról beszélgetünk. Neked van fóbiád? Azon kívül, hogy az idegesítő rámenős pasik talán egy kicsit idegesítenek. Ezért, nem tudom.
3: Igen, vagy az is ilyen, egyfajta fóbia.
2: Az olyan pasik, akik ilyen, hát nem tudom, mi az ilyen csicskafóbia, vagy nem tudom, minek nevezzem.
1: Mindenkinek vannak fóbiai, nem? Ezt valahogy meg kéne határozni, ez a csicskofóbia akkor?
2: Csicskofóbia, igen. Az ilyen szerencsétlen pasikat ő nem bírja.
1: Nekem pufóbiám van. Zavar, hogyha elhízom.
3: Pufófóbia?
2: Hát neked azért, mert hogy te alapvetően kövér kisgyerek voltál.
1: Igen, de hogy azért egy gyerekkorunk is meghatározza.
3: De szerintem azért az esetek többségében zavarja az embereket, ha elhíznak, nem?
1: Hát szerintem többséget igen egyébként. Neked így elsőre fóbiából mi jut eszedbe?
3: Arachnofóbia.
1: Ah.
3: Nekem az van.
2: Na, én a patkányokat nem bírom. Én azok több,
3: Én azokkal inkább el vagyok, mint a pókokkal.
2: Meg nálunk például, tehát a feleségemnek például a sáska, az egy ilyen, hogy meglátja, és fut a
3: sáskát. Hát az elég gusztus dolan, amúgy, igen.
2: Azt azonnal el kell távolítani.
1: Oké, ahogyha mondjuk a másikon lenne egy olyan állat, amitől undorodtok, tehát mondjuk a Rolandon lenne egy pók, az Andi meg lenne egy patkány, akkor szerintetek melyikötök szabadítaná meg a fölösleges lénytől a másikat előbb, hogy az életét mentse? Roland, te messziről nézni, de hogy szépen elhalványul Andi szeméből az élet? Nem. Vagy leszednéd róla a patkány?
2: Le, én így megragadnám így a farkát, és így elhajítanám a francba. Persze úgy, hogy ne essen bántódásra, jó állatvédőknek üzenem.
1: Andi ugyanezt csinálná, hogyha Rolandon pók lenne. Megragadná a farkát, és...
2: és elhajítaná a messzire. Ez jó.
3: Na jól oda csapnék egy újságot.
1: Mentenéd?
3: Leszoktam szedni amúgy, igen, a pókot, mármint, hogy így
2: elpöckölni. A pókot menteni.
1: Valószínűleg valami kemény tárgyal ütne oda, szerintem. Nekem ez lenne a tippem, jó?
2: Hát mert akkor már a kellemeset a hasznosabb, ugye?
1: Nektek van egyébként rossz élményetek a saját nagy fóbiátokkal kapcsolatban? Vagy ez ilyen tanult dolog? Tehát például volt rossz patkányos sztorid? Vagy Andi téged csípett már meg pók?
2: Nem, én simán csak undorítónak találom.
3: Engem már csípett meg pók, meg egyszer volt egy olyan élményem, hogy a plafon tele volt ilyen kis pici pókokkal. De tele volt az egész.
1: De tényleg volt,
3: ezt
1: vagy ilyen... ezt álmodtad?
3: Nem, ez tényleg megtörtént. Éjjel 10 óra volt, és akkor itt elkezdtem ugye porszívózni a plafont, a szomszédok legnagyobb örömére gondolom, de másképp nem.
2: És otthon?
3: Otthon.
2: De ez hogy?
3: Otthon. Nem tudom, szerintem valahogy így kikelt valahonnan. Éppen
1: egyébként nagyon szemét állat, tehát a ismerőseim vittek haza karácsonyfát, úgyhogy volt rajta egy pókfészek, lerakták, és ez így egyszer csak szétrobbant, és kis millió ezer pók szétszaladgált. Tehát, hogyha egy pókfészek pontot van, és ez berobban, akkor ott történnek dolgok.
2: Lehet, hogy egy ilyen után én is arachnofóbiás lennék, amúgy.
1: Neked nem volt olyan, mit tudom én, hogy egy patkány kimászott alulad a WC-ből?
2: Ne, fú, tehát még ne, ilyeneknél semleges, nem. Olyan volt, hogy lépcsőházban láttam, mert hogy egyébként lent a pincében volt, és akkor így átfutott így előttem keresztben. Hát az bőven elég.
1: De milyen érdekes egyébként, hogy mindannyian elsőre így az állatokra asszociálunk. Nekem a skorpió, tehát amikor voltam Albániában, és mondták, hogy ott a skorpiók lehetnek, és hogy nem kell aggódnom, mert hogy az első csípés az nem öl meg, csak egy órára lebénít, hanem ott a másodikat kell kivédeni. De kérdem én, hogy bénultan, habzószája fekve a földön, hogy védem ki a második skorpió csípést? Nekem például van a banánevő fóbiám, amikor más eszik banánt, és nyitott szájjal, és hallom azt, hogy a fogai összekattannak, de közben cuppog is, és a banánhang. Tehát, hogyha valaki
3: hogy
1: mellettem...
3: Hogy lehet egy banánt? Vagy a Roland így eszi a banánt is ezért? Mert hogy ő szokott.
1: Nem, ez nem a Roland. Nekünk családban van cuppogva, nyammogva, fog ütköztetve banánevünk, és én az nekem egy olyan hang, ami valahogy minden rossz hangot ver. Nem? Nektek nincs ilyen?
3: Lábfóbiám van nekem.
1: Mi, hogyha megrúg, igen. Akkor...
3: Nem szeretem, ha mezit lehozzájönnek.
1: Már, hogy a mezitláb hozzád érnek...
3: És nem szeretem a lábakat se.
1: Azzal így... nincs bajod, hogyha valaki mezitláb van melletted, de ha hozzád ér a mezitláb, akkor igen. Van a baj.
3: Igen. Ha idegenről van szó, akkor mindenképpen.
2: Ilyet én még nem hallottam.
1: De lábból felismered, hogy idegen? Tehát ha csak egy láb jön felé, akkor
2: csak
1: tudod?
2: Csak a lábat látod.
1: Kitty lábát megismered? Egymás felé rakjuk Roland, meg Kitty lábát, tudod?
3: Biztos, hogy tudnám.
2: Fejjük, leborotváljuk, jó, csak biztos, hogy menjünk.
1: Meg a Kittyt is.
3: Meg kifestjük azért, hogy nehezebb legyen összetni.
2: Na és sose volt.
1: Választani kell A vagy B. Egy hatalmas póka hálószobában, de nem biztos, hogy tudod, hogy hol van. Vagy 10 kisebb póka fürdőszobában.
3: Egy, amit nem tudok, hogy hol van.
2: Inkább a 10 kicsi.
3: Nem.
1: Tényleg? Úgyhogy látod őket meg, inkább a 10 kicsi, nem. Mint egy nagyon nagy. Én is a kicsiket választom, mert az olyan legyőzhetőbbnek tűnik.
2: Igen,
3: de gyerekek,
2: érzem.
3: Ha nem értétek át még ezt, amit én, addig nyilván ezt választjátok.
2: Hát a 10 az nem olyan sok. Hát 100, akkor már azért
3: ennél volt, hát azért 10 is sok.
2: Hát nyilván, de egy olyan hatalmas, hát azért az nem. Mondjuk nekem egyből ez az Ausztráliában, ami föl szokott bukkanni, tudjátok, az mekkora. Hát rágyújtom a házat a francba.
3: Jó, mondjuk, amit látsz, az be tudod porszívózni.
1: Tehát ami leöli a tacskót, az már nem pók.
2: Hát, az...
1: Oké, másik. Ez most az én félelmem valamelyest, már hogy a családban, mert hogy a feleségem fél tőle, és akkor megfogni egy ártalmatlan kígyót, vagy hagyni, hogy egy nagy pók végigmásszon a karodon.
3: Te megfogom a kígyót.
1: Effektpad?
3: Hát te mit te mondtad?
2: Inkább a pók.
1: Inkább a pók?
2: Nem, bár fogta már kígyót.
1: Én inkább a kígyót választom.
3: Én is a kígyót választom. Hát ártalmatlan az a kígyó.
2: Hát attól függ, milyen kígyó.
1: Oké.
3: Hát nem mindegy, nem az a lényeg, hogy nem támad meg.
2: Ja, érted.
1: Jó, Andi, kapsz egy utolsót, mert ezt tetszik. Egy csótányt találni a párnádon, vagy egy egeret a cipődben?
3: Hát egy csóta... Mi? Egeret a cipőmben.
1: Tényleg?
3: Azt kell választanom, ami kevésbé ízé. Akkor az az egér. Hát a kis egér az cuki.
1: Én az egeret találnék a cipőmben, aranyos meg minden, de lehet, hogy...
3: Hát de azért a csótány a párnádon azért fúj, az undorító.
1: Tök néző után beleléptem, mert én így egyből bele... Tök nehéz után az egérlevet kitakarítani.
3: Szegény, amúgy tényleg. Nagyon tapos.
2: És itt most nem az egérről beszél.
1: Meséltek, melyik létezik, és melyik nem. Kitaláljátok-e, mi a kamufóbia, és mi a valós. Globofóbia.
3: Az...
1: Mitől félhetsz, és létezik-e?
2: A földgömbtől való, létezik. Annyira jól hangzik, hogy én hiszek benne. Globofóbia.
1: Tényleg létezik, ez csak ilyen bemelegítő volt, de ez a lufiktól való félelem.
2: Ja, ez
3: a globofóbia.
2: Mm-hmm. Azt hittem, valami a földgömbtől, vagy ilyesmi.
3: Hát mert a gömb, gondolom.
2: Igen, igen.
3: Ja.
1: Oké. Okay. Pizzafóbia. Attól való félelem, hogy valaki ananászt vagy pizzára nem illő feltételt tesz a pizzára.
3: Szerintem ilyen
2: nincs. Nem tudom, hogy van.
3: Az olaszoknak van ilyen.
2: Meg apámnak, képzeljétek, apám nem bírja az ananászt. Egyszer rosszul lett ananászt, azóta nem eszik ananászt. Ja.
1: De durva.
2: Ananofóbia.
1: Hát egyébként akkor a kapucsinofóbia is, a délelőtt nem iszunk kapucsinót, vagy délután nem iszunk kapucsinót, igen.
2: De szerintem ez egyébként nem létezik.
1: Pogonofóbia. Szakállaktól való félelem.
3: Pogonofó.
1: Tehát nem a pogózástól.
3: Hmm. Én mondjuk el tudom képzelni, hogy van ilyen.
2: Én is jól el tudom képzelni.
1: És akkor és reggel felkelsz, és véletlen előző nap nem borotválkoztál, és jaj, mi ez?
2: És megint megijednek.
1: Vagy másféle te szakállattól.
2: Hát nem, én félek más. Inkább attól, hogy felébredek, és ott fekszik mellettem mondjuk a nyelvkitobé.
3: Jaj, szakállas.
1: Mondjuk én is megijednék Petra reggel szakállasan ébredne. Az már pogonofóbia keményen, nem? Na, van ilyen?
2: Én bevállalom, hogy nincs. Te mondd azt, hogy van. Valamelyikük igazán.
1: Kezdjétek el, létezik.
2: Na,
3: hát mondtam le.
1: Akkor a zipofóbia. Cipzár becsípésétől, hogy becsíp valamit a cipzár.
2: Akár létezik, akár nem. Én, amikor itt a snitszájékon mutatok, akkor ez létezik.
3: Ezért találták ki nektek a gombosat, ugye?
1: És ez a gatyofóbia, ez nem létezik. Ez teljesen...
2: Nálam van, jó?
1: Ez teljesen kamu. Akkor...
2: Bár nem akkor, hogy nagy esélyen oda csípjem, de hát mindegy.
1: De egyébként tök jó neveik vannak, figyelj. Ombrofóbia. Esőtől való félelem.
2: Biztos, hogy van ilyen, persze.
3: Ez jó lehet.
2: Biztos, hogy van. Biztos létezik. Tényleg létezik?
1: Tényleg létezik. Ablutofóbia.
2: De mi hangzik?
1: Mosakodástól, fürdéstől való félelem.
2: Ez nem.
3: Szerintem se.
1: És durva létezik. Képzeljétek el, hogy van, aki fél a mosakodástól.
3: Iha.
1: Ezzel fel is menthetsz néhány büdöset a barátokhoz.
3: A buszon,
2: a buszon
3: igen.
2: Néha lehet ilyenekkel találkozni.
3: Mondhatod, hogy igen, sok ilyen van. Sajnos, nyáron főleg.
1: Akkor van a... Hát hogy kell ezt kiejteni a büfét franciául, de buffetrofóbia, hogyha magyarul akarod.
2: Hát,
1: buffetrofóbia, nem tudom, attól való félelem, hogy a svéd asztalnál a kedvenc ételedből neked nem jut.
2: Nekem ez létezik.
3: El tudom képzelni, hogy van ilyen, ahogy...
1: Oroszok ezért tízé vérre mennek, és nem létezik, képzeljétek el. Akkor ergofóbia, munkától való félelem, igen. Munkahelyi.
2: Vagy a szikorarobitól?
3: Az biztos,
2: ergofóbia.
1: Létezem. És létező. Xantofóbia.
2: Azt tudja, jól hangzik.
1: Sárga színtől való félelem.
2: Biztos, igen. Biztos, igen. Igen.
1: Tényleg valaki fél a sárgától. Egyébként igen. Akkor a hétfőfóbia. A hétfőtől a hétkezdéstől való félelem.
3: Nem tudom.
2: De létezhet.
1: Létezik?
2: Szerintem igen.
1: Nem létezik kamu.
2: Jó van, hülye vagyok.
1: És akkor a legvégére hagytam az utolsót, ez pedig, várjál, a hippopotomonstrosesquipedaliofóbia. Ez a hosszú szavaktól való félelem.
3: Igen, ez van.
2: Biztos, hogy
3: ez
2: van, igen.
1: Tényleg létezik.
3: Ez létezik, igen.
1: Jó vagytok!
2: De ennyit a fóbiákról.
0: Forrás Rádió.
3: Megfogom a kígyót.
1: Tű, anyukám! Jó reggelt!
2: Na, hát így gondoltuk, így köszönünk be. Kicsit visszaidézzük az előző órát.
1: Best of.
3: Ezt lehetne azért rólam részről írni a társkereső oldalon. Puszta kézzel
2: megfogom. Tényleg, megfogom a kígyót. Ennyi a Tinderen a bemutatkozásod.
1: Én először azt hittem, hogy ilyen sírszöveg, de...
2: Sokan
1: az egyáltalán parád.
3: Nem, az, hogy megfogtam a kígyót, a sírszöveget.
1: Ja.
2: Már megfogom meg a kígyót.
1: Hát, buenos morgen. Szép jó reggelt mindenkinek.
3: Jó reggelt.
2: Már
1: hangolódok, igen, a bárdosságomra. Minezenger leszek, slágervadászat következik, és én leszek, aki szabadjára engedem a vadat, a fenevadat.
2: A kígyót.
3: Végre. Igen. Mi? Nem neked kell szenvedned.
1: Igen, tehát végre olyan zenék lesznek, amiket tényleg ismerünk, drága hallgatók, amiket tudunk és szeretünk.
2: Mármint, hogy te.
1: Most az, hogy ez a két tudatlan itt nem fogja megfejteni, az egy másik téma lesz, de hogy végre verselek egyet, szóval. Készen álltok? Készen álltok a...
2: A grillus mi a most bestofra?
1: Végkifejlett? Ú, erre nem is gondoltam, hogy
3: mondjuk
1: ezt
3: mondjuk a kaláka.
2: Ne hagyjak már tippeket.
3: Mondjuk te így is előnyben vagy.
1: Na figyeljetek.
2: Azokat nem ismerem.
1: Gondoltam, hogy Gigi D'Agostino, és gondoltam, hogy ezt
3: mondjuk kaláka.
2: Ne hagyjak már tippeket.
3: Mondjuk te így is előnyben vagy.
1: Na figyeljetek.
2: Azokat nem ismerem.
1: Gondoltam, hogy Gigi D'Agostino-tól a The Riddle-el nyitok,

0: legerősebb szereplő lesz a legerősebb ellenfeled.
1: Szűz, ma megtalálhatsz valamit, amit már régen elveszhetnek hittél, akár szó szerint is. A nap második felében viszont jobb lesz kevesebb dolgot vállalnod, és azokat rendesen befejezni, különben baj lesz.
0: Egy választásnál ma ne azt nézd, kedves mérleg, melyik lehetőség hangzik jobban, hanem azt, hogy melyiket élveznéd igazán. Este egy könnyed program, vagy egy klassz beszélgetés pont jókor érkezhet.
1: De várjál, ezt most vegyük már át. Tehát, hogyha van, mit tudom én, egy számla, amit be kéne fizetni, de te inkább a helyett elmennél egy étterembe ugyanabból a pénzből is megkajálnál, akkor ez most azt javasolja, hogy ne fizesd be a számlát és menj el meghízni?
0: Igen, igen. Azt a kérdés után a szolgáltatónak hogyan magyarázod el, hogy a csillagok üzenték?
1: Igen, és akkor az lesz holnap, hogy mérleg, sajnálom, hogy egy kecsúában kell aludnod a tó mellett.
0: Sajnáljuk, hogy kikötötték az áramot.
1: Ez is így alakult. Skorpió, ma hamar kiszúrod, ha valaki nem mond el mindent. Nem biztos azonban, hogy érdemes rögtön leleplezni, néha érdekesebb megvárni a történet végét.
0: Egy váratlan meghívás kizökkenthet a megszokott szerdádból, kedves nyilas jegyű. Ha belefér, akkor mondj igent, még akkor is, ha eredetileg teljesen mást terveztél.
1: Bak, ma egy régi módszerről kiderülhet, hogy már csak megszokásból ragaszkodsz hozzá. Próbálj ki valami újat, még akkor is, hogyha elsőre furcsának tűnik, nem vonatkozik házasságokra. Mielőtt mindenkinek szétcsesszük az életét.
0: Az egyik nem fizetik be a számlát, a másik az...
1: Vízöntő ott, hogy ma bak férjed.
0: Férre. Ez jó van. Egy különös találkozás vagy mondat egész nap a fejedben maradhat, kedves vízöntő. Lehet, hogy éppen ebből születik meg egy olyan ötleted, amit később komolyan is megvalósítasz, ez sem szabad félrelépésre érteni.
1: Roland viszont te ma beszélgess a halakkal, mert a halaknak azt írja a csillagok állása, hogy ma valami egészen apró dolog okozhat nagy örömet. Kedves halak! Egy kedvenc süti, egy régi dal, vagy egy jó hír. Ne rohanj át rajta, mert ez lesz a nap egyik legjobb pillanata számodra.
0: Mostanában sok jó pillanatot okozott egy linci pénztáros is a vásárlóknak, mert hogy nem mert nekik nemet mondani, meg zavarta, hogy olyan sok pénzt elköltenek, úgyhogy ő maga talált ki akciókat, 9 millió forintot bukott át számítva a bolt az ő félelmei miatt. Zseniális sztori, ezt hozzuk nektek az óra második felében.
1: Lehet, hogy ő is olvasta a horoszkópját.

0: előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így is Rolanddal és Rédl Ádámmal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Munkahelyet keresel?
3: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Güntner. Aviheggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Güntner, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
4: Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
5: Vajon milyen állatok ébrednek csak sötétedés után? Győrben fényállatok költöznek az igaziak közé, és estére állatkertünk új arcát mutatja. Fedezzétek fel a Wildlife Parkot október 23-ától a Győri Állatkertben. Nappal él, este ragyog. Részletek zoogyor.com.
6: A falevelek már erősen hullanak, de a plazmacenter juttatásai októberben is magasan maradnak. Hogy miért? Ami számodra egy-egy kényelemben töltött óra, az egy rászoruló betegnek maga az élet ajándéka. Nem maradhatsz tehát hála nélkül. Válj te is életmentő plazmaadóvá a hónapban, hiszen így az alkalmassági vizsgálat során 5000 forint, életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazmaadásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Tarts velünk te is, és tegyük közösen jobbá a világot!
1: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

0: Buenos Morgan, 7 óra múlt 34 perccel, fél 8, tehát 4 perccel múlott, amikor is itt van az Andi, és itt van a Roland is, és micsoda hangulat korán reggel, a fekete lány megérkezett.
1: Jó reggel, sziasztok!
2: Hát gyakorlatilag csak én vagyok színes, Beva.
0: Ez szín.
1: Egyébként a fekete is egy szín, csak
0: szerintem
1: mondom.
0: Is a fekete legjobb szín. A fekete, a szürke, értem, ezek a jó színek.
2: De arra nem azt mondják, hogy színes. Tehát ha feketében vagy, akkor nem azt mondják, hogy színesen öltözködsz. Te tegnap voltál rózsaszín, tehát a Pinky Girl voltál, ma én vagyok ilyen. Milyen szín ez rajtam?
0: Ez nem szín.
1: Májva.
2: Ez az. Májva, igen. Ez az. Én vagyok ma a Májva boy.
0: Én akkor mindig elmondom, hogy Spongya Bob kedvenc színe a bézs.
2: Ez az egyetlen szín, amit ismersz, és ami nem a standard, sárga, igen, kék, piros.
0: Andi, mi van a bogarakkal? Tehát most akkor melyik lesz az év rovara?
1: Azt nem tudom, még megy a
0: szavazás. Mire szavaz, tudod, miből? Tehát mi a...
1: Én nem mertem rájuk keresni, mert az egyik az 4 centis, és ezek futó bogarak, szóval...
2: Na tessék! És a 4 centis, az nagy?
1: Nem úgy, hát a bogárban nagy.
0: És mi fog dönteni vajon? Ez annyira izgi.
1: Nem tudom, szerintem a kinézet szurkolok. Szokott ilyenkor nem dönteni. Még kinézet. Nem mertem rákeresni, de most már csak azért is rákeresek.
0: És hogy... nem lehet szavazni?
1: Dehogy nem, de. Hát mindenki most szavazhat. Szavazni. Most mondtam.
0: De nem figyeltem
1: most
0: ott.
1: Most mondtam be?
0: Vagy... Szavazni, igen, most mondta, de szavazni akarok. Na jó.
1: December 6-áig szavazhat.
2: Mitul Árd Báti? Mitul Árd Báti ott a...
0: Fia Andi.
2: Zseniális, tényleg.
0: Nagyon készülj, mert a mai napon olyan témákkal készültem, tehát a következő órában kitárgyaljuk, hogy hogyan borult napozó emberekre 360 liternyi szar. De most ebben az órában, egy kicsit más témával folytatjuk. Én mind a kettőnél felnevettem. Képzeld el, hogy van egy Lindsay Billás eladó, egy férfi, aki arra hivatkozott, hogy ő egy szorongó ember, és ezért generált 9,4 millió forintnyi kedvezményt vevőknek, ami nem létezett, csak hogy a szemükbe merjen nézni.
1: De ezt hogy sikerült?
0: Hát mindenféle dolgokat leárazott ott a kasszasornál a pénztárban, csak azért, hogy az emberek ne hőbörögjenek, és arra hivatkozott, hogy ő egy szorongó ember típus. Nagyon röviden az a sztori lényege, hogy körülbelül 25.700 eurónyi kedvezményt generált. Az egész sztori ott indult, hogy volt egy áramszünet az üzletben, emiatt egy csomó mindent leakcióztak, és elkezdtek hőbörögni a vevők, hogy de az miért annyiba kerül, miért úgy kerül, már hogy az akciós árra, és ezért ő további akciókat rakott bizonyos termékekre, volt olyan, amit lejártnak ütött be, pedig egyébként nem volt lejárva, volt olyan, amit megütődöttnek ütött be, pedig nem volt megütődve, sokkal több kedvezményt kiosztott, egészen egyszerűen azért, hogy az emberek kedvesen mosolyogjanak, és ne hőbörögjenek vele szemben.
1: Hát ez addig jó, amíg a sajátod az üzlet. De azért gondolom, a billások nem nagyon örültek neki.
0: Hát nem, egy fillérnyi hasznot nem hajtott magának ezzel az egésszel. Tehát, hogy ő nem meglopta olyan értelemben az üzletet, hogy a saját zsebét tömte, hanem igazából
1: a vásárlók
0: zsebére sikkasztott az illető.
2: Most gondolj bele, milyen, hogy mész a pénztárhoz fizetni, megkérdezi a pénztáros, hogy kuponod van, nincs. Nekem van!
1: Ja.
2: És elkezdi lehúzkodni neked a kupolt, érted? Igen. Mondjuk az azért kérdés, hogy tényleg egy, át kellett gondolnia, mert hogy alapvetően ugye behúzza, hát a rendszerbe be van víve a terméknek az ára. Tehát, hogy arra plusz kedvezményt valahogy be kell vinni, tényleg csak így, hogy sérült a termék, stb.
0: Olyat nem láttál még boltban, hogy ott van nekem mínusz 10% gomb? Tehát ahogyan például én azt megfigyeltem, hogyha valaki az Auchanban dolgozik, akkor van valamennyi kedvezménye a termékekre, uh-huh. És van ilyen dolgozói kedvezmény, és ez be tudja ütni. Tehát mit tudom én, hogyha igazán szimpi akarna velem lenni az ismerős pénztárosom, akkor beüthetné, hogy dolgozói kedvezmény, és akkor én már olcsóbban vásároltam.
2: Na, hát persze, ezért nem rossz.
1: Csak
2: persze,
1: ha te vagy a nem tudom hányadik, a századik aznap, akkor az már úgy gyanús, hogy mennyit ezik.
2: Mindenki ott dolgozik.
0: Ja. Nap végén, hogy minek vett magának 160 liter öblítőt. Nagyon koszos az uram mostanában.
2: Jaj, de szegény, azért figyelj, milyen jellem lehet ő, meg milyen személyiség, tehát hogy milyen szinten nem merhető konfliktusokat vállalni az életben. Tehát, hogyha a normális árat nem meri, miközben hát nem ő dönti el, de hát ezt a vevők is tudják.
0: De képzeld el, beállítanak.
1: Hát igen, csak őt ugye az zavarja, hogy neki mondják. Tehát ha belegondolsz, akkor te is a pénztárosnak szoktál háborogni, hogyha valami nem tetszik.
0: Jó, de 9,4 milliónyi kedvezmény, tehát biztos, hogy ennyien nem háborogtak. Magyarul valószínűleg az elején volt egy háborgó, aki ennyibe kerül a kóla, és akkor ott háborgott, kapott egy kedvezményt, látta a pénztáros, hogy ez utána megnyugodott, ő pedig egy kis szorongó személyiségként úgy gondolta, hogy akkor kedvez a többi száznak.
1: Na jó, én azt értem, hogy nem mindenki volt háborgó, de hogy azt akarta elkerülni, hogy háborogjanak. De most az ilyen ember miért megy eladónak?
0: Miért megy ki a lakásból?
1: Nem úgy, hát eladónak miért megy? Akkor miért nem megy olyan helyre, ahol mondjuk nem kell emberekkel kommunikálnia, meg nagyjából konfliktust is kerülhet.
0: De még mindenki szerette.
2: Szerintem a vevők imádták, lehet, hát hogy mindig hozzámentek, amikor csak tudtak.
0: Milyen boldog lehet egy vevő, neki. Amikor az van, hogy látod, hogy mit tudom én, a szomszéd sorban fizet a csávó 2 eurót a kóláért, meg fizetsz másfelet, és így nézel át, mosolyog, hogy és akkor szépen lassan az összes sor átáll hozzád, és az összes kassa üres, nem? Mert mindenki a hölgynél vásárol.
2: Aki rendesül úr volt. Nem volt még soha kedvenc pénztárosotok, akiknél úgy szerettetek fizetni?
1: Nem igazán.
2: Nekem volt.
0: Nekem is. Az tök jó, amikor a pénztárosokkal el tudsz kezdeni barátkozni, már így visszakérdeznek.
1: Hát jó, de inkább kisboltokban volt ilyen.
2: Nagy hipermarketben hát is volt nekem kedvenc pénztáros.
0: Nekem volt olyan, hogy direkt beálltam ugyanaz a hölgyhez a nagy hipermarketben, akinél már nagyobb volt a sor, de tudtam, hogy ismerem, és akkor hozzá akartam menni fizetni.
1: Azt olyan volt, hogy ahhoz álltam, akit tudom, hogy normális, de úgy nem bratyiztam vele, csak tudtam, hogy ő úgy normális. Olyan volt. De azt nem mondanám, hogy a kedvencem volt, mert hogy... Sőt, én mostanában mióta behozták ezeket a önkiszolgálós dolgokat, én azóta inkább azt választom.
2: Na jó, mert az neked ilyen, az ilyen antiszoc pénztár, tehát az...
1: Nem, igazából nem azért.
0: Gyorsabb.
1: Hanem ez, igen, egyrészt gyorsabb, másrészt a saját tempomban tudok pakolgatni, és nem szól rám senki.
0: Jobb
1: az már egy másik kérdés, hogy ugye akik ott vannak felügyelni ezeket, azok szerintem, én nem tudom, hogy mi alapján választják őket, de van egy hipermarket, ahol eddig még csak bunkó ilyen pénztárosokkal találkoztam, akik ez a kértél tőle segítséget, és akkor hát ilyen nagy izével odajött, hogy na, már megint föl kell állnom című történet. Na mindegy, szóval én azokat azért szeretem, mert tényleg nem az van, hogy így tolják rád az árut, és akkor pakolj, meg közben még fizess is. Tehát, hogy én ezért szeretem. Nem azért, mert nem kell valaki ezt hozzászólnom.
2: Viszont ott, ha nagyon sok mindent vásárolsz, akkor nem jó, mert egyébként nem fér el rendesen azon a pulton.
1: Jó, az igaz, de akkor megszólsz, hogy segítsenek, hogy ne kelljen fölrakosgatni.
0: Lényegtelen dolgokon akadtok el, mennyivel jobb például Lisztáron aranyat vásárolni, vagy Zsömláron császárzsemlét. Tehát ezeket ott tudod megcsinálni.
1: Ez igen.
0: Igen. És amúgy, hogyha mondjuk egy ilyen pénztárost kifogtok, aki megadja nektek az akciót olyan termékre, ami nincsen akció, ti nem csinálnátok azt, amit én, hogy akkor megyek még egy kört?
2: Hát kettőt is, hülye
0: hát
2: vagy?
0: Ez az, nem? Tehát, persze. Hogy akkor amit eddig nem vettem meg, azt fogom és megveszem magamnak még egyszer. És mennyire fogadnátok el azt, hogyha mondjuk erre hivatkozik, hogy de hát ő szorongott? Tietek a bolt?
1: Ja, hogyha...
0: És itt egy személyiségzavarról van szó, és ő egyszerűen látta azt, hogy mennyire boldogok a vevők, és ő a vevőkért van, és igazából ő nem csinált semmi rosszat.
2: Hát én megmondanád neki, hogy akkor szorongjon innentől máshol.
1: Ja, és közben levonjuk a fizetéséből az összeget, amit...
0: Mert egyébként, hogyha belegondoltok, itt saját magának okozott ezzel örömet. Tehát, hogy tulajdonképpen ő annak örült, hogy a vevők milyen boldogok nála, hogy mekkora akciókat kapnak, és mit tudom én, amikor jött valaki és nézte, hogy hát ez a májkérmű konzerv drága, hogy oda csapta a földhöz, na most már sérült, akkor fél ár. Nem?
2: Hát igen, vagy ez most érted olyan, mint hogyha tényleg valami más terméket ütött volna be, hogy mit tudom én, behúzza tényleg a plazma tévét vörös hagymának. Szóval, hogy azért, na.
0: De te az vesse rá az első követ, aki még nem csinált ilyet.
2: Vagy legalábbis nem szeretne csinálni. Egyébként 5 hónap próbaidőre ítélték sikkasztás miatt, hát innentől gondolom, hogy lehet, hogy nem megy vissza a kereskedelembe dolgozni, vagy legalábbis, hogyha így utána kérdeznek, akkor lehet, hogy nem nagyon alkalmazzák.
0: Pedig amúgy, hogyha ennek híre megy, akkor hogyha valakinek van ott igazán jó üzleti érzéke, akkor megcsinálná, hogy kiplakátolja, hogy őt vettük fel pénztárosnak. Csak mondjuk erősen csekkolja a munkáját, meg ilyesmi, de hogy akkor mindenki oda jönne, vagy lehetne belőle ilyen reklámfigura, hogy nálunk milyen olcsók az árak, mint anno a kasszás Erzsi, tehát hogy megjelenhetne a reklámokban, hogy ő így akciózza le a termékeket. Szerintem ez működne?
2: Innentől lehet egy ilyen karrierje, igen, de hát szegény.
1: Egy darabig biztos működne, de mivel, hogyha ellenőrizve van a munkája, már nem tudja ezt csinálni, akkor biztos utána elkopnának az emberek.
0: Szerintetek egyébként milyen munkahelyre lenne még rossz egy ilyen szociális szorongót berakni? Tehát én itt elgondolkoztam egy pár pozíción, például, hogyha egy pincér ilyen, akkor azzal mennyire tudsz visszaélni, nem?
1: Hát, Igen, az sem egy jó dolog ott.
2: Hát, hogy én mennyire tudok, vagy a pincér mennyire tud visszajelni vele?
0: Szerintem a pincér nem élne vele vissza, de mondjuk az a típus lenne, aki oda jönne az asztalodhoz 2 percenként, hogy biztos, hogy ízlik, ne hozzak még valamit, de egészen biztos, hogy jól ül, jól beszélget.
2: Azzal addig konkrétan felidegesít.
1: Biztos, hogy elküldeném. A harmadik alkalommal már biztos, hogy csúnyán néznék, és nem jönne vissza többet.
0: Vagy egy bizonytalan fodrász, aki mondjuk minden vágásnál megkérdezi, hogy akkor azt hogyan kell, mert nem biztos benne, hogy tetszeni fog a végeredmény.
1: Na, az a másik, igen.
2: De várjál, Andi, te az a típus vagy, aki a fodrásszal, te jársz aktívan egyébként fodrászhoz?
1: Szoktam járni, de most már kevésbé.
2: És te ilyen csacsogó, mert minden fodrász beszélget.
1: Ja, tehát, hogy szoktam,
2: én olyan
1: persze.
2: Fodrásszal még nem találkoztam, aki nem beszélgetett volna. Nekem ezzel nincs bajom, mert én bárkivel eldumálok, de hogy úgy te is el szoktál vele dumálni,
1: persze.
2: Így a fodrásszal?
1: Aha, hát már 1000 éve hozzájárok egyrészt, de amúgy is, hogyha bármi ilyen körmösözés, a körmösömmel is állandóan dumál. Tehát, hogy igen, persze, hát.
2: Jó, hát ahol ez kicsit talán bajosabb lehet, de azt mi nem tudjuk. Nőgyógyásszal szoktatok vizsgálat közben beszélgetni?
1: Jézusom, persze, gondoltod, azon gondolkozik az ember, hogy mikor jött már el onnan.
0: Képzeld el abból egy bizonytalan szorongot.
1: Nem, hát képzeld el magad úgy, mintha egy töltött pulyka lennél. Amiben különböző dolgokat dolgogatnak. Tehát, és nem jó érzés.
0: Még mindig tehát, a nőgyógyásznál tartunk, ugye?
1: Igen.
0: Igen. Hát ez nekünk az urológus.
1: Hát nagyjából. Csak ti nem jártok olyan sűrűn urológushoz, mint mi mondjuk nőgyógyászhoz.
2: Mondjuk szerintem minden férfi sokkal jobban tart az urológustól, mint a nők a nőgyógyásztól.
0: De hogy képzeld el azt a szorongó nőgyógyászt, aki nem meri mondani, hogy vetköz. Tehát csak egy utalásokat tesz rá, hogy nagyon meleg van itt. A családom már vár.
2: Kisasszony, önnek nincs melege?
1: Jó, de na, ez mondjuk már így, igen.
0: Van egy szorongó pozíció. Egy szorongó taxis. Aki egyrészt feszeng, hogy beülsz a kocsijába, másrészt meg folyamatosan kérdezi tőled az irányt.
2: Itt jó lesz, ha balra megyünk?
0: Biztos, hogy elkanyarodjak? Szorongó rendőr, nem mer megbüntetni.
1: Ó, az mondjuk jó, ha nem mer megbüntetni.
0: Ugye a tűzoltó, aki nem mer bemenni a privát teredbe, akkor se, ha ég.
2: Jó, hát ez.
0: Nem, semmilyen. Sok pozícióban nem jó.
2: Ott azért nincs ilyen. Nem, figyelj, ez a fajta személyiség szerintem minden egyes szakmában hátrányt okoz.
1: Hát figyelj, mondjuk például, hogyha egy ilyen gyári dolgozónak mész el, ahol ugye alkatrészeket kell összeszerelned, ott szerintem maximum ott már csak magad miatt szorongsz, hogy jól összerakd a dolgokat. De ott
0: bekapcsol
1: például...
0: az én szorongásom, hogy mindent maximumra akarok felvinni, akkor lehetséges, hogy rám szólnak, hogy nem 10 000-re teljesítettél,
1: hát
0: hanem 5-öt. Értem, hogy
1: igen.
0: Nagyon fasz az az 5, de nincs akkor, meg a 10 000-es.
2: És akkor otthon sírsz 8 órát emiatt. Vagy nem tudom, tehát, hogy elmész éjszakai portásnak valami kihagyjár telepre. Nyilván, tehát, hogy ahol egyedül vagy, és nem szól hozzá senki, ott szoronghatsz magadnak boldogan.
1: Hát, vagy valami online munka, ami mit tudom én ilyen.
2: Miért egy szorongó OnlyFans modell?
0: Az is jó.
1: Na jó, de legalább, hogyha mondjuk, mit tudom én, havonta föltölt 2 képet, már az is valami, tudod, jaj, ez jó.
2: Szoronghat, hogy felismerik, tudod.
0: Hát nem tudom, csak azt nem értem, hogy én ezeket a pénztárosokat miért nem fogom ki soha. Illetve, ha belegondoltok, az, hogy 9,4 millió forintos kárt okozzon, az sok idő kell, hogy legyen. Tehát, hogy a kedvezményekből ezt összehozod, még hogyha 50%-os kedvezmény van, akkor is rengeteg vevő ment át a kezeid között. Ez szerintem sok idő. Tehát, hogy sokáig nem tűnt fel senkinek. Mondjuk nyilván te se szólsz, hogyha leakcióz egy terméket neked egy eladó. Nem érzed azt, hogy te megloptad a boltot.
1: Hát na jó, de hogyha ez sokáig ment, akkor utána hogy jöttek erre rá? Érted? Tehát, hogy miért nem jöttek el rá, mert mondjuk a 9 millióig eljutni azért az sok. Mert ha már 1-2 millióig eljutsz, már az is feltűnő lehet.
0: És ez egy billa, itt nem árulnak tévéket.
1: Nem?
0: Tehát, hogy itt kis termékekből jön össze kevesekből a 9,4 millió. Nyilván szájról szájra jár, hogy ez a pénztáros nagyon jó, meg micsoda akciók vannak most a boltban. Lehet, hogy még néhány napig örült is az üzletvezető, hogy micsoda tömegek érkeznek ebbe a boltba, sőt, lehet, hogy még kitüntetést is kapott a falra ilyen képet, hogy a hónap dolgozója, mert mindenki nála akar vásárolni.
2: Lehet, egy idő után feltűnt, hogy ott sokkal több a kedvezményes vásárlás annál a pénztárnál, mint az összes többinél, de akkor tényleg jó ideig ezt nem nagyon ellenőrizték,
1: hát
2: szigorúan.
0: De kaphatnál olyan túl nagy akciót, ami gyanús lenne olyan értelemben, hogy na, akkor te most meglopod a boltot? Tehát történhetne olyan, hogy te elviszel egy terméket, és nagyon olcsóra veszik, és úgy érzed, hogy te most rosszat tettél a boltnak? Vagy azt gondolnád, hogy na hát most ez kedvez nekem ez a bolt, és biztos van ebből a termékből 5 darab összesen, és te pont megvetted az egyiket.
2: Nem, nyilván, tehát hogy érezhetnék ilyet, de örülnék neki, és köszönettel elfogadnám.
0: Pontosan, tehát hogy gyakorlatilag nem buktatod be az embert. Ilyen eladókat minden boltban Magyarországon szerintem.
2: Úgyhogy megkeressük a Linci férfit, mindjárt Facebookon ráírunk, és gyorsan invitáljuk őt egy tatabányai hipermarketbe dolgozni.
0: Ti meg írjátok meg, hogy melyik pozícióban, milyen boltban ki lenne a legjobb szorongó alkalmazott nálatok a cégnél, akár 0-20-97-8-97-8-5.

0: Csak slágerek és sport! Sport! Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal! Rolanddal! Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrendben, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500 ezer forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz grundfosz.hu per karrier.
2: Állásbörze újra tatabányai cégek részvételével október 16-án 12-től 18 óráig a Vértest Centerben. Állásajánlatok, tájékoztatók, karrier lehetőségek.
3: Tatabánya, ahol otthonra találsz.
2: Tatabánya, ahol állást találsz. Október 16-án a Vértest Centerben.
4: Nyolcadikosok, figyelem! Október 16-án, pénteken 9 órától nyílt nap a komáromi Kempelen középiskolában. Ismerd meg ösztöndíjjal támogatott honvédkadét, rendészeti és közszolgálati képzéseinket. Katonai, rendészeti és tűzoltó technikai bemutatók, valamint kiscsoportos tájékoztatók várják a nyolcadikosokat és szüleiket. A nyílt napon tombola sorsolás is lesz. Október 16-a, péntek 9 óra, Kempelen, Komárom.
5: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
6: Zöld komárom, fedezd fel az őszt. Aranylófa levelek, friss levegő és egy kis kaland. Indulhat az őszi felfedezés. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és járd be játékosan a város parkjait, tanösvényeit és természeti kincseit. Közös élmény családoknak, gyerekeknek és minden kíváncsi felfedezőnek. A Zöld Komárom elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Ősszel is élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Emmanuel Macron Magyarországra jön október 23-án, áramszünet lesz Oroszlány több részén, jégkorszaki óriás szarvas koponya töredéke került a Győri Rómer Múzeumba. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában kedden. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozattal készülnek, nem csak Budapesten, hanem vidéken is, a parlamentben díszülést tartanak. Hozzátette, az ünnepség keretében a Szép Művészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket. Az EON tájékoztatása szerint október 15-én csütörtökön Oroszlányban 8 és 15 óra között tervezett áramszünet várható a Fürst Sándor utcában, a Gönczi Ferenc utcában, a Petőfi udvarban, a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics Mihály úton. A szolgáltató transzformátor állomás karbantartást végez, az érintett címek listáját megtalálják az oroszlány.hu oldalon. Gyulai Iván ökológus lesz a vendég Csolnokon, október 17-én szombaton 16 órától a Berzéti villában a kertészkedésről lesz szó, a belépés díjtalan. Jégkorszaki óriás szarvas koponya töredéke került a Győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumba. A leletet nyáron találták Nagybajcsnál a Mosoni Duna hordalékában, tájékoztatta a múzeum igazgatója kedden az MTI-t. Székely Zoltán elmondta, hogy az aszályos nyár miatt rendkívül alacsony volt a folyó vízállása, és sétálás közben egy házas pár bukkant a leletre. Miután kiszabadították az iszapból a koponya darabot, a hozzátartozó agancs töredékekkel értesítették a múzeumot. Elmondta, hogy az őslény csont a múzeum régészeti gyűjteményében kap helyet, azonban a múzeumnak nincs helytörténeti és régészeti kiállítása, így a jövőben egy tematikus tárlaton tervezik bemutatni a közönségnál.
0: Időjárás.
1: Ma zömében felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, számottevő csapadék nem valószínű, és a légmozgás is mérsékelt marad. 13 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk megyénkben.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 8.03, Buenos morgen, figyeld a vastapsot! Ezt ti kapjátok, drága hallgatók, köszi, hogy velünk vagytok ebben a hidegben is, ami most szem szerint 5 fokot mutat.
3: De ki ez az Eszti? Én kérek elnézést. Lassan hozom azt a szintet, amit Ádi. Na, nézem közben, hogy mi a helyzet az utakon.
2: Most megbántottál. Én nem szólal, ennyi.
3: Jó. Na, akkor innentől lehet egy jó műsort csinálni. Drága hallgatók,
2: akkor tízik. Akkor mégis jövök, várjál.
3: Tízik, egész jó lesz.
2: Nem vagyok, hogy megugorjál itt a hallgatottság.
3: Mindig, még mindig van szakaszos torlódás, sőt, egyre nagyobb a szakasz. Tehát az így növekszik Budapest felé az M1-esen. Most már Bicskétől kezdődően az M0-ás csomópontig, úgyhogy ezzel azért számoljatok. Az 1-es főútat ajánljuk jó szívvel, az M1-est ezt azért picit bajosabb. Igen, tehát hogy azért az élő térképen is ezt látom. Tatabányán ott az Ipari Park térségében növekszik a forgalom. Komárom belvárosa is most már azért forgalmasabb. Tatamájus egyút, erőteljes forgalmat látok, illetve az esztergomi belvárosban is. Na hát megérkeztünk, kérem, 8 óra 4-re.
2: Nagyjából így igen. Beszélgetünk a linci pénztárosról, aki közel 9 milliónyi hivatalosan nem létező akciót generált a vevőknek, hogy a szorongását oldja. Ezzel kapcsolatban még jönnek a reakciók, és hát itt Kristófa az önkiszolgálós kasszák ellen megy, azt mondja, hogy dehogy gyorsabb, egy nyüves energiaital miatt is 20 percet vársz a kasszás Józsira, hogy elmulasszon 18-nak.
3: Igen, ha ilyet
2: mindig
3: veszel,
2: akkor... én is megakadok, de hát jönnek azok gyorsan.
3: Igen, ha ilyet veszel, akkor az necces tud lenni valóban, de hogyha meg egyébként olyan termékeket veszel, tényleg csak egy-kettőt, amit nem kell külön engedélyeztetni, akkor sokkal gyorsabb.
2: Aztán van itt olyan, aki a helyi kedvezmény szálon indult el, és azon indítja meg a fantáziáját, egyébként pont Eszter. És azt nézem itt, hogy egyébként ez is egy érdekes téma, hogy minden munkahelyen vannak ilyen belső kedvezmények. Tehát oké, hogyha egy boltban dolgozol, akkor van olyan, hogy mit tudom én, dolgozói kedvezmény, és akkor olcsóban veheted a valamit. Mindenkinek van ilyen? Tehát mit tudom én, nálunk kérhetsz egy dalt havonta? Vagy van valamilyen rádiós kedvezmény?
3: Igen, csak beszélt meg vagyunk a Tomival.
2: Vagy mondjuk a Grétéknél a rendőrségen van olyan, hogy rendőr kedvezmény, és mit tudom én, egy büntetésből 10%-ot elengednek? Az ilyen jó lenne, nem? És akkor mondhatnád egy barátainak, hogy használd a Gréti kuponkódot, és akkor nem 20 éve letöltendő, csak 18.
3: De várjál, mert ahhoz már bíróság is, ők is be vannak vonva.
2: Hát biztos a bíróságnak, a bírónak is van valami kedvezménye, nem?
3: Ja, értem.
2: Vagy, de ez jó, nem?
3: Lehetne, figyelj, simán, tehát hogy nyomasszuk ezeket is.
2: Ez vagy, jó, ez jöjjtsük már be a ti munkahelyeteken. Írjátok már meg 0-20-97-8-97-8-ot, milyen kedvezmény van, ami csak ilyen belsős, és a belsőseknek szabad, vagy a belsőseknek például a buszsofőrök azt hiszem ingyen buszozhatnak, nem?
3: Vagy milyen kedvezmény lehetne? Tehát ha nincs, akkor mit tudnátok elképzelni? Mi az, ami jó lenne?
2: Mert akkor ez alapján lehetne munkahelyet választani, nem? Azt is tudom, hogyha valaki, azt hiszem a Mekinél, de szerintem a Burgernél is van ilyen, hogyha ott dolgozol, akkor egy napi egy kaját azt kaphatsz.
3: Igen, ilyenek szoktak lenni. Ja, mondjuk szerintem menő éttermekben azért ilyen nincs, tehát ott mondjuk ilyen, nem tudom, Michelin csillagos éttermekben nem tudsz egy ilyen degustációs menüt megenni naponta.
2: De vajon mit kezdhet, vagy mit kaphat mondjuk az OnlyFans informatikusa?
3: Vagy kit?
2: Hát, hogy itt milyen munkahelye, milyen kedvezmény van? Tíz voltok, mint a havi egy ingyenes oltás.
3: Vagy mondjuk a piros honfoglalónak a rendszergazdája kap 10% kedvezményt Jessica 22-nél, vagy mi?
2: Milyen kedvezmények lehetnek a munkahelyeken? Ez tök jó. Illetve, hogyha kedvezmény alapján neked munkahelyet kéne választanod, akkor melyiket választanád leginkább? Például én az tökre be tudnám vállalni, és az engem behúzna, hogyha dolgozhatnék egy olajipari vállalatnál úgy, hogy mondjuk ingyen tankolok. Na, az jó. Nekem egy olyan, hogy oké, akkor én itt dolgozok, és akkor ingyen kapom a benyát, az király.
3: Az jó, igen, az jó. Hát gyanítom, hogy vezetőknek ott jár ilyesmi. Na figyelj, amit még nem találtunk ki...
2: Az összes sofőrnek?
3: Hülye. A zenegép játékunk, hogy miről írassunk dalt az AI-jal. Kicsit hogy elhanyagoltuk ezt a rovatot, pedig most már itt van a nyakunkon. A stílust sem találtuk ki, meg a témát sem. Ugye általában valamelyik napi témához kötjük, szóval engedékeny pénztáros, avagy, amivel ebben az órában foglalkozunk, hogy a hajóra rá ömlött az ürülék, ugye egy busz PC-jének a tartalma, egy turista a hajóra. Én egy kicsit az engedékeny pénztárosban talán többet látok.
2: Abból legyen jó, viszont akkor hozzuk be az AI-nak is azt a vonalat, hogy milyen kedvezményeket lehet különböző munkahelyeken kapni és generálni. Mit szólsz? Tehát, hogy hozzon be ilyeneket, hogyha valahol dolgozol, valamilyen pozícióba ülteted ezt a pénztárost egy másik cégnél, egy másik munkahelyre, akkor ott miket tud adni kedvezményként, ami neked nem járna?
3: Jó, akkor...
2: Stílus?
3: Stílus, na azt kellene kitalálni. Várja, mi az, ami már rég volt? Mert ugye mit irattunk vele?
2: De közben egyébként jönnek az üzenetek. Jó. Én körmös vagyok, ingyen készítem magamnak a körmöt. Meli. Na milyen jó!
3: Hát magadnak
2: még jó.
3: Családtagok?
2: De mondjuk lehet, hogy elvehet valami, egy géllakot elvihet magával, vagy kenhet ingyen, vagy kiszámlázza a vevőnek a géllakot, és magára keni.
3: Szerintem ő egyéni vállalkozó, úgyhogy önmaga főnöke, én úgy tippelek. Nem, én közben a zenei stílusokat pörgetem a fejemben. Figyelj, ami egyszer szerintem tök jó pofa volt, ugye írtunk vele vagy irattunk vele jódlit.
2: Hova vissza akarod hozni a jódlit, a pénztáros jódlit?
3: Igen, azt szerintem egy egész jó dolog lehet. Én azt úgy adnám.
2: Jó, és akkor legyen a másik, az ilyen elfogadhatatlan boltizenet, tudod, ami szokott szólni a boltokban, ez az idegesítő ilyen technós, vagy ilyen műpop, nem tudom, aminek ilyen semmi iránya, de a boltokban játszák, hogy még tovább maradj benn vásárlóként, és az eladók pedig megőrülnek tőle.
3: Na jó, de az egy kicsit megfoghatatlan így stílusra, nem?
2: A boltzene? Amikor bemész a boltba és szólott valami vacak?
3: Vagy hogy ilyen reklámzene? Tehát, hogy
2: ez jó, legyen reklámzene. Jó. Legyen reklámzene, és akkor legyen a reklámzenénél meg az irány, hogy reklámozzuk a nem létező akciókat.
3: Jó, na akkor reklámzene, meg jódli. Aha, akkor ezt a kettőt
2: népszerű
3: fogjuk.
2: Stílusokat fogtunk ma is meg.
3: Tömegigény van rá, úgy érzem.
2: Cserébe viszont lehet, hogy valami nagyon különleges és nagyon beteg sül ki belőle.
3: Igen, és akkor ugye az óra második felében, ahogy azt már ígértük nektek, hozunk egy kis chicagói történetet, egy híd alatt ment át egy turistahajó, és amire nem nagyon voltak felkészülve, hogy egy busz WC-jének a tartalma rájuk ömlött, nyilván itt azért, már bocsánat a megfogalmazásért, el fogunk szakadni a szartól.
2: Közben pedig Judit írja, Hali, nálunk dolgozók ingyen kapnak gumit. Na, melyik munkahely lesz? Igen, a családtagok ingyen gumiztathatják át az autóikat. Na, erre gondoltál elsőre?
3: Abszolút erre gondoltam. Tök jó. Na, írjatok még egészen bátran ilyeneket.
2: Pénzverdében dolgozók, írjanak már nekem. Jó, kíváncsi vagyok. 0629789185. Peace, hood, Latin.

Morgan, amikor a dugóban állva is van kivel nevetni. Ébredj minden hétköznap íj és Rolanddal és Réd

Vánosz Morgan mindenkinek! 8 óra 20 lesz egy perc múlva. Itt a Roland, itt az Ádi. És megjöttek az üzenetek még így a témákkal kapcsolatban, hogy milyen munkahelye, milyen kedvezmények vannak. Van, aki például azt írja, hogy a munkahelyi gépét lehet használni, haza lehet vinni a laptopot, lehet rajta filmeket nézni. Veszélyes, de érthető. Aztán van, aki az Ádi. És megjöttek az üzenetek még így a témákkal kapcsolatban, hogy milyen munkahelye, milyen kedvezmények vannak. Van, aki például azt írja, hogy a munkahelyi gépét lehet használni, haza lehet vinni a laptopot, lehet rajta filmeket nézni. Veszélyes, de érthető. Aztán van, aki azt írja, hogy a MÁV-nál ingyen lehet utazni.

0: Na, hát irattunk slágereket, és a zenegép az ugye arról szól, hogy ilyenkor a mesterséges intelligenciát kérjük meg, hogy segítsen feldolgozni egy-egy témánkat, és Roland az általa nagyon kedvelt és az autójában rendszeresen hallgatott Jódli stílust választotta, mert Szandi után szeretne nyitni a világ felé.
1: Így van. Tudsz mondani bárki mást a Jódli világából, Szandin kívül?
0: Forgács Gábor. Ő ugye azzal futott be annó a Ki mit tudon, hogy ő jódlizott.
1: Tényleg. Ezt a sztorit hallottam. Ennyit tudok összesen.
0: Tehát, hogyha még egyet kérdezel, nem tudom, hogy Csocsesz jódlizott? De valamilyen Dáridóban is volt valaki.
1: Hát szerintem valami, és a Szandit hívták jódlizni.
0: Igen, tehát ő volt, ha jódli kellett, akkor lehetséges, hogy egy országnak elég egy. Tehát, hogy nincsen nagyon igény többre.
1: Hát az is szerintem pont egyel több a kelleténél.
0: Igen, de egyébként maga a műfaj egyébként nagyon szórakoztató, és most is ezt a tiroli vonalat kértük képviselni. Ugye a pénztárosról fogunk beszélgetni egy kicsit, már hogy beszélget a jódli vízhanggal az énekes vagy énekesnő. Mi még nem hallgattuk meg, de igazából abból a szempontból szerettem volna megnézni a témát, hogy az énekes ő maga egy vásárló a boltban, és különböző kedvezményeket kap, és ezt miként éli meg ő vásárlóként.
1: Na, kíváncsi vagyok, hogy mit sikerül ebből kihoznia.
0: Most itt van a két dal, bocs, annyira nem nehéz címből kitalálni, hogy melyik a jódli. Van egy olyan, aminek az a címe, hogy Szorongó, a Szorongó akciósztár, meg van egy olyan, hogy Jódrili, Jódrilló.
1: Buha, na hát kezdjük a jódlival, mert egyszer irattunk jódlit az AI-jal, az kifejezetten jól sikerült, bízom benne, hogy ez is.
0: Jó, nézzük, mit alkotott.

0: még félre kellett állnom, írja Nándor. Belőlem is előjött a svábbér. Hát ez zseni!
1: Hát ez nagyon jó.
0: Miért nem járunk Józsi koncertekre?
1: Hát azért ezt hallgatni másfél órán keresztül lehet, hogy kicsit húzós lenne, de
0: figyelj! Szerintem pont attól jó, hogy egy időt nem egy bevolondulsz.
1: Mondjuk figyelj, itt nem nagyon kell se inni, se semmit bekapcsolni, mert...
2: Lillalipa.
1: Hát ez... Jó volt, jó volt, figyelj! Nehéz!

0: nehéz erre mást mondani. Kicsit egy idő után transzba ejt.
1: Akciósárak, akciózene.
2: De jó.
1: Hű, ez tetszett. Na, oké, lépjünk tovább, nehéz lesz felülmúlni. Arra kértük, hogy írjon egy reklámdalt. Én egyből az idegesítő zenékre gondoltam a boltokban, de talán a reklámdal jobb, mert ez ugye ilyen fülbemászó. Ha most azt mondom neked a reklámdal, akkor melyik ugrik be?
0: Hát csak az idegesítőeket tudom megjegyezni, igen.
1: A Danon, a Rudi.
0: Ja, vannak ezek a régi klasszikusok, persze, igen.
1: Az van meg, a csupa tej, mogyoró, az is megvan.
0: Ja.
1: Azért van egy csomó, nem? Ami úgy beég, és még előjön neked az életben.
0: Igen, meg hát még régebbiek is nyilván. Mi? Na, kíváncsi vagyok, hogy vajon mennyire.
1: Hurka kolbász.
0: Ja, hurka kolbász például.
1: Na, és azt kértem, hogy szakadjon el egy kicsit a hivatalos hírtől, és nyisson abba az irányba, hogy különböző pozíciókban kik szoronghatnak. És egy szorongó, mit tudom én, játékvezető egy mérkőzésen, aki mindig kedvezni akar mondjuk a közönségnek, az miként él meg egy meccset. Szóval reklámdalt kértünk szorongó munkatársakról, hát lássuk, hogy mit alkotott a mesterséges.

0: Győrre menjünk, kedves utas! Önök mondják meg itt!
1: A rádiós mikrofonja előtt nagy levegőt vesz.
0: Jó reggelt, ha nem zavarok, szólhatok egy keveset.
1: A bíró kezében síp, a nézőtér morajlik.
0: Talán bedobás volt, vagy mindenki marad itt.
1: A tanár mosolyogva csukja össze a könyvet.
0: Felelés ma elmarad, nehogy izguljon bárki.

0: Mindenkinek egy hely.
1: Én azon gondolkoztam, hogy ez a refrén, ez tényleg fülbemászó, tehát hogy a refrénje működne, a szöveget nem éreztem most annyira nagyon frappánsnak ebben az esetben, de mondjuk a dal az tiszta Varga Viktoros, és hogyha Csonka András adná elő egy boltban sétálva, akkor lehet, hogy vennék, akármit is árul.
2: Én meg simán elhinném, hogy a Dollyról is közel működik benne valamilyen szinten.
1: Egyébként lehetséges, hogy valamelyest predesztinálja az, hogy milyen dalt kérsz előtte, nem? Tehát, hogy előtte Jódlit kértél, és akkor egy kicsit belövi a következő iránynál is, hogy abba az irányba mozduljon el.
2: Nem tudom, de kicsit nekem kapásból a Dollyról ugrott be, de egyébként Varga Viktor is stimmel, meg tényleg én is a Csonka Bandit is át tudom képzelni ebben a projektben. De a szövegben most annyira nem hozott erőset. Figyelj, viszont a Jódli az kultikus lett.
1: Tehát, szerintem ezt... Jódli koncerteket kellene tartani. Én azt gondolom, erre volna igény.
2: Meg nekem az jutott eszembe, kár, hogy nem tud az AI már létező dalokat feldolgozni, ilyen mindenféle ilyen jogi problémák miatt.
1: Hát mert csak nem akar.
2: Ja, értem. Mert egyébként Makacs. Úgy meghallgatnám, hogy nagy slágereket átír mondjuk ilyen Jódli stílusba. Mondjuk egy Jackót ilyen jódlisan előadva.
1: Ezt még nem csinálta meg senki, ugye? Mert olyan van, hogy valaki autentikus cigányzenét csinált slágerekből, olyan is van, hogy a Hupikék Törpike irányba vitt el, akkor ott van a Zora Hall, ahol pedig keveredik a külföldi sláger és a magyar dal ilyen metálos, rockos irányba. Tehát, hogy van egy csomó stílus, amit így megfogtak. Vagy most volt Magyarországon egy ilyen szimfonikus koncert, azt sajnálom, hogy nem láttam. 80-as, 90-es évek diszkózenét csinálták meg szimfonikusan.
2: Az menő lehet.
1: Tehát, hogy egy csomó minden van, de Jódli nincs.
2: Igen, tehát ez egy nagy slágereket ilyen jódlis átdolgozásban.
1: Ott a Nox, népzenével, annyi minden van.
2: Találtunk egy piaci részt, úgyhogy ha esetleg Szandi hallod, akkor lenne egy jó kis biznisz tippünk.
1: És az összes Jódli rajongó áramlana.
2: Mind a hatalot lennének.
1: Jó, van, elég lesz itt a kiskert.

0: Morgen. Amikor a dugóban állva is van kivel nevetni. Ébredj minden hétköznap és Rolanddal és Riedl Ádámmal. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nézd meg, mi hogy termeljük az energiát. Mi történik az energia mögött? Hogyan lesz a tüzelőanyagból hő, a hőből pedig az otthonokat melegítő távhő? Most beléphetsz oda, ahol mindez történik. Október 16-án pénteken újra erőművek éjszakája a Tatabánya erőműben. Járd be velünk az erőművet, nézz körül a kazánoknál, a turbináknál és a vezérlőteremben, és fedezd fel testközelből, hogyan állítjuk elő azt az energiát, amely nap mint nap ott van a város életében. És amikor lemegy a nap, jön az este egyik leglátványosabb része. Megújult fényfestéssel színesítjük az erőmű épületeit. Tavaly több százan voltatok velünk. Idén is várunk.
2: Ha kíváncsi vagy arra, mi van az energia mögött,
1: ne csak használd, nézd is meg.
2: Az esemény regisztrációhoz kötött, melyet az erőművekészakája.hu per jelentkezés oldalon tudtok megtenni.
1: Minden egyéb információt a Tatabánya Erőmű Kft. Honlapján a www.tber.hu oldalon találtok meg.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3-4-9 lesz 5 perc múlva a Buenos Morgan mindenkinek. Napsütésesebb reggelt. Itt az Andi, itt a Roland.
1: Jó reggelt.
0: Én meg az Ádi.
2: A kis Kevin meg tisztáni iszta a vodkát, mint kiderült ebből.
0: És az anyukája félti, de ez mennyi dalban előfordul ez a vodka tisztáni vós dolog? Ez sokaknál előjön mostanában.
2: Igen, ez MC haveréknél is előjött. Mondjuk hát ott az életben
0: ők
2: is.
0: Ők teknőből isszák, nem?
2: Hát az életben az a minimum. Is előjött, igen.
0: Na, én tegnap felröhögtem, amikor ezt a hírt megtaláltam. Híd alatt ment át a turistahajó, és egy busz WC-jének tartalma ömlött rájuk, összesen 360 liternyi kevert.
2: Fú, gyerekek, tehát hogy most gondolj bele, hogy az egy turista hajó, tehát hogy ez nyilván nem ilyen tengerjáró, bocsok drága, ez vélhetően valamivel olcsóbb.
0: Ott vannak a tetején is ezek a napozóágyok, én úgy képzelem a jelenetet, hogy ott fekszel a napozóágyon, aki felett van ernyő, az boldogabb.
1: Ja. De nem, hát bár arra is csöppelhetett.
2: Nem, hát alapvetően turista hajó, tehát hogy oda nem napozni mennek, hanem ott állnak, tudod, nézelődnek körbe-körbe, azt egyszer csak
0: így. Először elgondolkodsz, hogy mekkora galamb lehetett az, amiből ez jött ki. Vagy sirály. Jaj, na képzeljétek el. A sztori nem ma történt, csak valamiért most került elém. 2004. augusztus 8-án volt Chicagóban, de az is lehet, hogy egyébként tagadták a dolgot. A Little Lady turistahajót kell elképzelni. És hát ugye az sem mindegy, hogy hol történik a sztori, de az sem mindegy, hogy milyen buszból érkezik a fekália. Mert hogy itt úgy kell elképzelni, hogy megy ez a Little Lady. Éppen a Kinzie Street-i híd alatt hajózik át Chicagóban. Filmekben is lehet látni ezt a hidat. És 120 ember tartózkodik a fedélzeten. Tehát, hogy tulajdonképpen ők ott mennek át a híd alatt. Ilyenkor még néhányan fotózzák is ugye a hidat, meg a dolgokat. És ekkor érkezik egy turnébusz. A Dave Matthews Band turnébusza, tehát tulajdonképpen zenészek azok, akiknek a sofőrje félreáll, a zenekar nincsen ott, de a sofőr félreáll, és Stefan Wall illegálisan úgy dönt, hogy beleüríti a tartályt az alatta lévő kis vízbe, a hídról. Hát, és jön a hajó.
1: Ja, Isten.
0: Ez a sztori. Egy turnébusz. Mi lehetett abban
2: azt
0: a WC-ben?
2: Azt akartam én is kérdezni, hogy ott vajon mi minden lehetett.
1: Fú, gyerekek. Elég sok minden szerintem.
2: Jaj. És hogy kitolt a zenekarral a sofőr, mert hogy 200.000 dollárt kellett fizetniük az ügy rendezésére. Emellett további 100.000 dollárt adományoztak két chicagói szervezetnek.
0: Szarügy.
2: Igen, és hát elnézést kellett kérniük nyilván a történtekért. A sofőr amúgy 18 hónap próbaidőt, 150 óra közösségi munkát és 10.000 dolláros pénzbírságot kapott.
0: Hihetet,
2: de hogy nem nézett
0: sztori, nem?
2: Körbe? Tehát, hogy
1: ja, hogy nem látta, hogy jön.
2: Ez a hajó az úgy általában észrevehető.
1: Hát jó, mondjuk, ha a híd alatt volt éppen, akkor lehet, hogy nem vette észre.
0: És akkor titokban akarod üríteni nyilván, tehát lehetséges, hogy inkább azt nézed, hogy figyelnek-e téged, nem?
1: Hát igen, nem az, hogy mi
0: van. Tehát ez, mint amikor a Balatonba vizelsz, hogy nem a vizet nézed magad alatt, hanem a körülötted lévő embereket, hogy ugye nincs közel senki.
2: Sose csináltam ilyet, úgyhogy nem tudom.
0: Tényleg?
1: Dehogy nem, hát Máfét, szerinted. Szerintem nincs egy, olyan ember, aki nem kicsit volna bele a Balaton.
2: De csak gyerekként.
1: Van persze.
2: Ez... Tényleg?
0: Mm-hmm. Igen, én felnőttként már kintről.
1: A lépcső szélére ház is.
2: Hát uram, nem szabad a medence vizébe pisélni, mások is ezt teszik, de nem a rajtkőről.
0: Igen, jó, de hát most jót teszel, mert kevés a víz. Most igazából visszatöltesz, tehát ezzel nem ártasz, ha az ország WC-t dúsítod. De most azon kezdtem el itt gondolkozni, hogy van az Andinak ugye a híres temetős pisi sztoria.
1: Igen.
0: Ott is ugye mi volt? Azt nézted, hogy figyelnek, és nem azt, hogy egy temetőben vagy.
1: Hát igen, az, hogy el tudjak bújni.
0: Tehát, hogy ilyenkor igen. Nem azt nézed, mi van alattad, hanem azt nézed, hogy tudod, hogy rosszban sántikálsz, tudod, hogy illegálisan kiüríted a tartályt, és simán el tudom képzelni, hogy tényleg nem direkt, hanem véletlen volt, hogy ott gondolt, hogy sunyiban kijönti, aztán hallott a sikolyokat.
2: Jó, hát figyelj, ott igen, azért Andi jobban meglepődött volna, hogy hallott a Juli néni feltámad a sírból, tudod?
1: Na az, úristen.
0: Hallod, ez
1: vagy hirtelen valaki megjelent volna, az is ijesztő.
0: De hogyha Juli néni feltámad a sírból, akkor lehet, hogy onnantól palackozzák a vizeletedet.
1: Hát valószínű.
0: Andi Fröcsi.
2: Megint megvan az örök élettitka.
0: De hogy, és képzeld el a másik oldalt. Roland, te most nem sokára mész egyet üdülni.
1: De várjál, nem pisiltam rá senkire, amúgy megvan, most esetle.
0: De most esetle, mint nevetsz.
2: Egy igény lenne, ne?
1: Igen, amúgy.
2: Hát elnézve itt a kurólájkolásokat a posztok alatt, amikor téged fotózunk.
1: Tényleg nem, a szélén voltam, ott nem volt halott. Na.
2: Hát nem tudsz róla?
1: Nem, ott tényleg nem. Nem volt tényleg. Nem. Messze volt tőlem az első sík. Na jó, bocsi, csak ezt azért tisztázzuk, mielőtt még bárki azt hiszi, hogy valakinek meg
0: szar mellett sírni, vagy
2: megszentségteleníted
0: a sírját. Visszatérve, hogy Roland éppen nyaralsz, fekszel a kis napozó ágyadon, és ez megtörténik. Mire gondolsz először?
1: Szerintem arra, hogy tudja a hányást visszafogni.
0: Milyen lehetett az a hajó?
2: Mi a szent szar ez?
0: És akkor várj, utána, mikor így realizálják a hajón, hogy mi történt. Azért 140 utas van, a teljes hajót összeszarták. Hogy takarítod el?
1: Hát sehogy. Én biztos beleugrottam volna a vízbe.
0: Ez az, ami ki kell kötni?
1: Nem tudom.
2: Hát az azonnal ki kell kötni, és az...
0: Hát de addig szagolod.
2: Hát ezt egészen addig, amíg nem, és ez ráadásul, tehát, hogy nem egy sima takarítás, ez de valami ipari fertőtlenítés kell.
0: Kijössz a kis óceán illatú légfrissítőt el, hogy kedves utasaink.
2: Hát ez van kéznél.
1: Meg még haza kell jutnod, vagy a szállásodra kell jutnod.
0: Az is jó.
1: Érted? Szarosan a szállásodig el kell jutni.
0: Hát ki tudja, lehet, hogy azon alszol a Little Lady-n.
2: Hogy ez egy csoportos utat, és egy helyen szálltak meg.
1: Ja.
2: Bemegy 40 ember szarral leöntve a hotelbe.
0: Hát az egyetlen hely, ahol a hajón nincsen büdös, ez a WC. Tehát, hogy akkor nyilván oda áramolsz ilyenkor, nem?
2: Új, gyerekek. Ez nagyon kell.
1: Én tényleg, én nem tudom, hogy én mit csináltam volna, de ez szörnyű.
0: Volt valami kellemetlen helyzet? Vagy valami olyan, ami nyaraláskor ilyenkor nagyon ilyen feldolgozhatatlan volt, és nem tudtál vele mit kezdeni?
1: Hát ilyen mértékű szerintem nem volt.
0: Nekem olyan volt, hogy étteremben a WC ablak nyílt a konyhába. Én nem értem, a Balatonon van egy ilyen hely, és az egy nagyon kellemetlen, amikor ott végzed a dolgodat, próbálod a legjobb illatban kivitelezni, de közben hallod, hogy a másikban a kordomlődet készítik.
2: Ez úgy nevezik, hogy poop gate.
1: Ha azt a dolgodat végzed egy étterembe,
0: miért
1: akkor ma mindent
0: értek. Miért nem étterembe dolgodat?
1: Hát pisilni szoktam.
0: Jó, te repülőn se pisil, az csak temetőben.
1: De már...
2: Nekem a hídról, meg az ürülékről egy másik sztori jut eszembe. Ez egyik...
0: Na, kíváncsi vagyok.
2: De nem.
0: Elmesélheted rádióban?
2: Nem saját, úgyhogy bátran elmesélem. Nevet nyilván nem fogok mondani. Kedves cimborám, régi története, most már is tudom, vagy hány évvel ezelőtt. Ő úgy gondolta, de ráadásul az akkori barátnőjéhez utazott volna, és... felment Pestre, úgy gondolta, hogy beül, eszik néhány hamburgert, mert hogy az úgy jól fog neki esni, és mindezt valahol a Mamut környékén, és úgy gondolta, hogy akkor ő onnan az Árpád hídi busz végállomáshoz felsétál. Uh-huh. Gondolta, nagyon-nagyon jó lesz, Margit körút, rakpart, és akkor át az Árpád hídon, annak ott a túloldalán van egy ilyen buszvég, és úgy állítása szerint már amikor a Margit körútról úgy lefordult a rakpart fel, akkor érezte, hogy hát itt nagyon mocorog a hasa, úgy látszik, hogy nem nagyon sikerül megemészteni rendesen, vagy talán túl gyorsan is ezeket a hamburgereket, de hogy ott látott, azt mondta, egy játszóteret, hát azért az úgy mégse. Úgy gondolta, hogy akkor csak-csak kibírja az Árpád téri, vagy az Árpád hídi buszégig. Hát azt mondta, hogy majdnem sikerült a híd végéig tartania.
1: Jaj.
2: De csak majdnem. Úgyhogy a következményeket mindenki kitalálhatja.
0: Tényleg az vesse rá az első követ, aki körhintáról nem kakilt még le. Tehát, hogy... És akkor repülnek a kövek.
2: Hát még hullámvasútról.
0: Jó, nagyon durva. És kellemetlen sztorik és gusztustalan témák terén nem kell a szomszédba mennem. Úgyhogy...
1: most eszembe jutott egy. Igen,
0: nem mondjad, mondjad. Ezt hallanunk kell.
1: Nem, csak hogy így mi az a hullámvasútról jutott eszembe egy ilyen sztori, hogy amikor, tudjátok, van ez a breakdance hinta, ami így fejjel lefelé is áll.
2: Hát az agyrém már.
1: Az a legjobb, nem az, ami össze-vissza rángat. Az jó volt, amikor így fejjel lefelé fordultál, pörögtél, annak volt értelme. Na mindegy, szóval én olyanban ültem, már nem is tudom kivel, nem is az a lényeg, és ez csak így úgy éreztük, tudod, hogy így valami, mintha így csöpögne. És azt hittük, hogy az eső.
0: Hinge.
1: Hát nem az eső volt. De hál' Istennek mi annyira nem kaptunk, csak így egy-két pöttyöt, hogy...
0: De szájból jött az áldás?
1: Igen.
2: Nyilván.
0: Mert a Beethoven... A Beethoven valahányban van az a jelenet amúgy, amikor a körhintán kezdenek el hányni, és azt mi mindig vacsora közben néztük.
1: Na, ez megtörtént az életben is.
0: És ugye akkor, hogyha egy valaki hány, akkor többen fognak, tehát hogy ez így beindít egy ilyen láncreakciót.
1: Igen, igen.
0: Róka maraton. Na, figyelj, hát nem kell a szomszédba menni, és ugye beszélgettünk arról, hogy azért mindenféle dolgokat bevállal az ember, hogyha kellőképpen hülye, akkor akár pénzért, hogyha még hülyebb, akkor ingyen, ahogyan ezt Roland tette, én pénzért vállaltam, tehát például azt hiszem, hogy egyszer 200 vagy 100 forintért tettem meg brutálisan erős paprikát, fú, de vörös volt a fejem, meg olyan is volt már, hogy szőlős magnumért nyaltam meg elektromos kerítést, de mentségemre szóljon, hogy előtte megnéztem, hogy a kerítés az nem volt veszélyes, illetve hát utána nem fizettek ki, mert nem volt szőlős magnum, kiderült, hogy félrenéztem, és az a makaó volt, úgyhogy buktam a fogadást.
1: Nem is volt soha ilyen, hogy szőlős magnum, te nem
0: ezt
1: tudom,
0: igen, hogy Andi,
1: vagy előttem nyaltad meg, és már képzelődtél, vagy utána.
0: Szőrös sincs. De hogy szőrös magnum. Hogy Andi, te miket csináltál pénzért? Már róla nem csinált semmit. Nem vállaltál? Nem volt ilyen fogadás?
1: Hát most pénzért ülök itt, de
2: és
1: hogy ezen kívül...
2: Miket csinálnál még pénzért? Ez érdekel a férfi hallgatókat?
0: Na de hogyha újra felteszem a kérdést, hogy miket csináltál pénzért, akkor esetleg...
1: Te megfogom a kígyót.
0: Ez az, ami... Na de lényeg a lényeg. Hoztam témákat. És az a kérdésem, hogy mennyi pénzért vállalnánk el. Aha. És aki a legolcsóbbat mondja, lehet, hogy itt a hallgatók összedobják. Jó, tehát, hogy vigyázni kell, hogy mondhatsz szürreális összeget, de valamennyit mondanod kell, hogy a következő dolgot mennyi pénzért vállalnád be. Oké? Sok sztoriban benne van az, hogy egy galamb telibe találja a fejedet, és mondjuk csak egy óra múlva moshatod meg a hajadat. Ha ezt így direkt kérhetnéd, hát miért ne? Mennyi pénzért vállalnád be azt, hogy egy galamb telibe, és csak egy óra múlva moshatsz fejet?
1: Hát letörölni le lehet, úgyhogy végül is.
0: Ez jó, az kenődik, az én krémes lesz. Na, mondj egy összeget. Lehet, hogy a hallgatók összedobják, vigyázz?
1: Mit? Nem tudom.
0: Nem ilyen jackass szinten, nem vállalnád? 20 ezer forint. 20 ezer forintért, ez már oké? Én többet mondtam volna. Roland?
2: 50.
0: 50, én is ezt ilyen 50-re érzem, jó? Akkor egy 20-asért lehet ilyen sztorit rendelni. Mondok durvábbat, meg kell innod egy pohár vizet, amiben előtte valakinek a műfogsora volt.
1: Fúj, undorító. 5 millió.
0: Millió?
2: 5 millió.
0: 5 millió. Én fél millióért.
1: Még annyiért se, jaj.
0: Hát mi lehet, hogy mossa a fogsorát? Meg a vízben is tisztul. Én fél millióért vállalom. Roland?
2: Fúha!
1: Ugye?
2: Ez egy nagyon jó játék. Már élem.
0: Na, alá mondasz? Vagy, tehát, hogy most valaki beküld fél milliót, én megcsinálom.
2: Mennyit mondtál te?
1: 5 millió.
2: 5 millió.
0: Ezt le kell adózni?
2: Te fél millió.
0: Nettó 500-at
2: kell. 2 millió 750, én meg belövöm a közepét.
0: Jó, tehát eddig van egy galambosunk 20 ér Andinál. Lehet rájelentkezni.
2: Andit le lehet szaratni egy 20 ezresért, egy galambbal.
0: Egy idegen ember használt zokniát kell viselned egész nap.
1: Nem.
0: Ez nem olyan vész.
2: Nem, ez nem vészes.
0: Nem, százas.
1: Undorító, ez is.
2: Na, egy százasért simán, persze.
1: Honnan találsz ilyeneket?
0: Gondolkodtam tegnap.
1: 300 okay. ezer.
0: Meg kell enned egy teljes konzerv, macska konzervet. Van, aki amúgy is eszi. Macska konzerv? Na,
1: ezt
0: egy doboz.
1: Ezt megenném, de 500 ezerért megenném.
0: Ez az alá mondok én, tehát annál kevesebbért is, mondjuk ács. 300. Roland?
2: Én leszek a legolcsóbb 200 ezer simán.
0: Oké. Okay. Jó.
1: De én csak vegetáriánus macska eredetet
2: eszek. Az milyen?
1: Nem tudom.
0: Jó, legyen egy utolsó.
2: Jó? Nem, ez jó, az jöhet meg.
0: Jöhet még, bírod? Oké.
1: Okay. A macska eredetlen.
2: Csak mindjárt vége az órának.
0: Igen, ez a végére kell érnünk el, vagy utóbb, úgyhogy keressem itt, hogy melyik legyen a legdurvább. Oké, okay, mondjuk akkor legyen ez. Oké. Okay. Mezitláb, bele kell sétálnod egy kupac kutyakakiba.
1: Én nekem ez meg volt ingyen is.
0: Ingyen vállalod? Nem egy durvát
1: választottam? Nem vállalom ingyen, igen.
2: Adja, mondjad, bírja legjobban.
1: Mondjad tovább.
0: Majd utána be kell ülnöd egy elegáns étterembe ugyanígy. És mezitláb. Benned is kell. Mezitláb kutyak a kis lábban.
1: Nem, mert ott nagyon kinéznek.
0: Ah, megint az emberek véleménye, mi?
1: Igen, tudom, hogy nem érdekel, de hogy...
0: Mondtál összeget?
1: Nem mondtam még. 1 millió.
2: 1 millió? Én erre mondtam volna többet.
0: Tényleg?
2: Igen.
0: Én ezt olcsóban is, ezt is egy 500 ezerért bevállalom.
2: 500 ezer bármit bevállalsz, én úgy érzem.
0: Jó, akkor megkapjátok a záró kérdést, legyen a legdurvább ez. Végig kell sétálni a... Melyik? Legyen itt mondjuk a pláza. Végig kell sétálnod a Vértes Centeren mesztelenül.
1: Nem, ez semmi pénzért nem.
0: Nem kamerázhatják, nem fotózzák.
1: Nem, akkor se. Ez semmi összeg. Pénzért. Nem.
0: Roland?
2: Hát figyelj, 5 millióért simán.
0: 5
2: hát,
0: millióért megcsináld?
2: Persze.
0: Hát, az a mondjak
1: alá. Az acskor lehet a fejemen?
2: Ki? Egyébként jogos.
0: Ki? Melyik márka, úgy értem.
2: Ja. Jogos, mert ő gondolkozik, hogy látod egyből, hogy az arcáról ismernék fel.
0: De nem fotózhatják, nem kamerázhatják.
1: Akkor is, hát akkor is tudják, hogy
2: millió.
1: Én vagyok.
2: 5 millióért sírják oda-vissza.
1: Biztos, hogy akkor futsz össze ismerősökkel.
0: 5 millióért én is, csak most azon gondolkozom, hogy csináljunk-e valami páros ajánlatot.
2: Szerintem csoportos kedvezmény. 4.
0: Jó, rendben, akkor pénzes hallgatóink, most jelentkezzetek. Össze lehet dobni a kihívásainkat, hogyha gondoljátok, írattok újabbat is. Kíváncsi vagyok, hogy van-e még valakinek olyan ötlete, amit eddig nem sütöttünk el, szóval nyugodtan írjatok nekünk ilyeneket. 0620-978-978-5.
3: 7 óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Vajon milyen állatok ébrednek csak sötétedés után? Győrben fényállatok költöznek az igaziak közé, és estére állatkertünk új arcát mutatja. Fedezzétek fel a Wildlife Parkot október 23-ától a Győri Állatkertben. Nappal él, este ragyog. Részletek zoogyor.com.
7: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a fenékküszöbnek köszönhetően működik a Paksi Atomerőmű, országos MI oktatási programot indít a Bosch középiskolásoknak, zárva lesz a TESZOL központi ügyfélszolgálata pénteken. Itt Taler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik az atomerőmű, írta a miniszterelnök a közösségi oldalán kedden. Magyar Péter közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb 61 cm-es duzzasztást sikerült elérni. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani, annak érdekében, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöb építéséről döntött a Mederben, Paks és Duna-Szent Benedek között. Országos programot indított a középiskolásoknak a magyarországi Bosch csoport a mesterséges intelligencia alkalmazásáról. Az idei tanévben 20 középiskolában mintegy 800 diák elméleti és gyakorlati oktatását tervezik, közölte a Technológiai Világcég magyarországi érdekeltségek kedden az MTI-vel. A program fő célja, hogy a fiatalok idejében megtanulják felelősen használni a mesterséges intelligenciát. A tananyagot a technológia rendkívül gyors fejlődése miatt folyamatosan aktualizálják. A gyakorlati feladatok során sem ragaszkodnak az előre kijelölt témákhoz, a diákok saját érdeklődési területükön kísérletezhetnek, így közvetlenül megtapasztalhatják, hogyan használható a mesterséges intelligencia különböző problémák és kreatív feladatok megoldására. A programban a prezentáció készítő alkalmazások mellett a kép- és videógenerálás is hangsúlyt kap, írták. Zárva lesz a TESZOL központi ügyfélszolgálata október 16-án pénteken Tatabányán, a további munkanapokon a szokásos nyitvatartási rend szerint várják ügyfeleiket. A mai napon 10 órakor a Tatai Református Gimnáziumban Jakus Sándor festőművész születésének 120. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitójára várják az érdeklődőket. Megnyitja Kövesdi Mónika művészettörténész. A tárlat november 20-áig lesz megtekinthető tanítási napokon 8 és 16 óra között.
0: Időjárás.
1: Ma zömében felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, számottevő csapadék nem valószínű, és a légmozgás is mérsékelt marad. 13 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk megyénkben.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancs járat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. You love me.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: telefonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos Morgen!
2: Buenos Morgen! 9 óra után 4 perccel. Jó reggelt mindenkinek, jó reggelt Roland!
3: Jó reggelt mindenkinek! Elkezdett beállni a pálya már nagy egyháza magasságában. Ezt megkaptuk Norbitól ezt az információt.
2: Keresetlen információk.
3: Igen, hát elkeresi a rosszába a torlódásokat, aztán mégis megvan.
2: 7 fok van, 14 lesz?
3: Így van, úgyhogy még csak igazán jó idő sem lesz.
2: Eső se jön napokig, hetekig.
3: Egyébként pedig ugye az M0-áson is vannak lezárások, tehát hogyha valaki mondjuk arrafelé menne, akkor egyrészt az M1-est is valahogy át kell vészelni, és akkor utána a 0-áson sem feltétlenül a legegyszerűbb a szitu, viszont legalább a településeken belül jól lehet haladni, és balesetről sem kaptunk bejelentést.
2: Viszont jó hír, nem őrültem meg.
3: Hát mondjuk azért erről nem győztél meg minket 100%-ig.
2: Én most magamat igen, eddig nem mertem mondani, de tegnap azért elgondolkodtam rajta. Ugye mondtam, hogy voltam szaunázni, és feküdtem a szaunában az ilyen kifekvős ágyakon, és ott van egy nagy üvegablak előtted, és azt láttam magam előtt, hogy 5 ilyen fénycsóva, de olyan, mint amikor mondjuk a repülő húz maga mögött ilyen füstcsikot, de igazából ezek fénycsóvák voltak, nagyon lassan balról jobbra, így az égen kvázi ilyen hát hosszú csíkokat, hosszú fénycsíkokat húznak maguk mögött. És először elkezdtem gondolkozni, hogy akkor lehet, hogy Trump mókázik, küld valamit, és nem tudunk róla, és akkor itt a vége, és akkor írjam meg a családnak, hogy szeretem őket, vagy mi ez? És most megtaláltam végre a hírt róla, hogy ezek frankon égi meteorok voltak, tehát most látom, hogy déli tauridák előcsúcsa volt az, amit én láttam, és éjszaka érte el az előcsúcsot a meteorraj, óránként nagyjából 5 lassabb mozgású hullócsillagot lehetett megfigyelni, amelyek a Bika csillagkép felől látszólag kilépve szelték át az eget, és én ezt láttam még fényben, tegnap.
3: Azt hittem, hogy már UFO-kat láttál, és gyorsan felhívtad a Pataki Attilát, hogy figyú Attila, hozzád hányan szoktak jönni egyszerre?
2: De ez a durva, hogy ezt fel lehet így is dolgozni. Tehát, hogy lehet ebből az, hogy akkor nem olvasol utána, nem várod meg a hírt, nem nézed meg, és akkor azt gondolod, hogy itt valami UFO dolog támad. Én amúgy tisztára azt hittem, hogy repülőgépek, mert nagyon lassan ment, olyan sebességgel, mint egy repcsi, 5 darab volt belőle, és amúgy marha jól nézett ki. Gondoltam, atom az hamarabb robban, meg az gombább, tehát, hogy ez nem az lesz. Azon is elgondolkoztam, hogy azért itt lehetséges, hogy nyugati oldalon látom, tehát lehet, hogy a kézilabda csapatunk próbálni egy ellenfelet kiiktatni. Nem tudtam eldönteni, mi ez. De ezt láttam, és ez az első olyan, a teljes napfogyatkozás, ami teljes volt ez, amit gyerekkoromban láttam, az teljes volt? Na mindegy, volt egy ilyen szemüveges akció.
3: Hát az 1999. Az. augusztus 11-én volt, az teljes napfogyatkozás volt.
2: Azt láttam, és ilyen égi jelenségből direkt rákoncentráltan egy csomóról beszámolunk, de ezeket én nem szoktam látni. Erre most nem készültem rá, de tök véletlen pont láttam, és büszke vagyok magamra, hogy egy ilyet megszemléltem.
3: Örülünk, hogy elmesélted.
2: Kívánhattam volna 5-öt? Nem? Meteornál lehet?
3: Lehet.
2: És az már olyankor benn van a légtérben? Mennyit tudsz erről? Tehát, hogy az ott valahol be is csapódik?
3: A légtérben ég el szerintem, tehát hogy nem jut el a földig, hanem
2: nem jut el a földig, de a légtérben volt.
3: Aha. Igen, szerintem azt már a légtérben.
2: Ott volt, láttam. Csak az is érdekes, hogy világosban láttam.
3: Az mondjuk tényleg az.
2: Na
3: az
2: jó.
3: Nagyon, nagyon menő vagy. Szerintem egy ilyen amúgy menőbb, mint egy mondjuk egy teljes napfogyatkozás, mert az bárki láthatja.
2: Marha jól nézett ki, és nagyon szürreális volt, mert tényleg tök lassú volt. Tehát nem olyan volt, mint egy hullócsillag, hogy hanem olyan volt, hogy
3: rádióban meteor rajt még nem közvetítettek hangban, de most már ezt is elértük.
2: Jó volt, mint a tűzijáték közvetítés szerintem.
3: Az biztos. Na, ebben az órában nyilván hozzuk nektek a nap hírét, nem is annyira mi hozzuk ezt, hanem majd Andi fogja. Számunkra is meglepetés lesz.
2: Ez a nőjét jobbra. Bejön, azt elmondja.
3: Nem az, hogy ki Andi, hanem hogy mit fog nekünk hozni, úgyhogy biztos, hogy klassz lesz, érdemes velünk tartani. Videós formában megmutatjuk a nap hírét YouTube-on vagy valahol?
2: Azt meg, csak az látványos dolgokat mondjuk el csak hangban, ami nem annyira látványos, azt megmutatjuk.
3: Jó, így lesz. Ha van útinfótok, akkor írjatok még egyszer, amit kaptunk Norbitól, hogy Nagyegyházától már indul a dugó az M1-esen, a szakaszos torlódás, ugye szépen így kell mostanában mondani. Ha ezen kívül van még plusz infótok, 0620 978 978
0: Mosolygós reggelt! Vagy

0: Buenos Morgan! Micsoda zenék! Ez a Forrás Rádió, 9 óra után járunk 20 perccel, és egy Rolanddal, egy Andival, egy Rolanddal, ahogy tetszik.
1: Hát én Andit mondjuk előre, nem? Hát azért mégiscsak legyünk már udvariasak, legalább egyszer az életben.
0: Igen, de én meg szeretem a jót a végére hagyni. Tehát, hogyha dinnyét eszem például, akkor az van, hogy az utolsó falat kell legyen a legjobb. Még akkor is, ha addigra már jól laktam, nem bírom megenni, azt akarom, hogy a legvégén maradjon a... Hú, anya, hogy utálja ezt a szót, a nagyapám mondta mindig, a legjobb szájízed.
1: Na jó, de egy dinnyénél ezt hogy tudod kiválasztani, hogy melyik az, ami... Mert érted, a kakaós csigánál...
0: Mindig a hegye a legfinomabb.
1: A hegye a legfinomabb, mindig a csajokat is ezzel
2: egyeztetni. Egyébként igen, az az legédesebb.
0: Azt kell a végére hagyni. De nem szoktátok a legjobb falatot, nem a végére hagyjátok? Tehát, hogyha mondjuk szendvicsetek van, nem az, hogy körbeeszitek a héját, és akkor a vége... De. Hát ez egy mentalitás.
1: Igen, egyébként igen, én is szeretem, meg a kakaós csigánál is mindig a belsejét hagyni a végére. Ugye,
0: ekképpen először Roland, aztán Andi.
1: Hát, de ott logikus is. Na, mit hoztál nekünk, Andi?
2: Na, hát egyébként ez olyan fura, mert ezeket a témákat mindig Ádi szokta bevezetni. Tehát, hogy ez most nem egy konkrét hír, hanem a Joy.hu hozta le azt.
1: Végére, ugye?
0: Ekképpen először Roland, aztán Andi.
1: Hát, de ott logikus is. Na, mit hoztál nekünk, Andi?
2: Na, hát egyébként ez olyan fura, mert ezeket a témákat mindig Ádi szokta bevezetni. Tehát, hogy ez most nem egy konkrét hír, hanem a Joy.hu hozta le azt, hogy vannak olyan mondatok,

0: kávén. Lehet igen. Na most az van, hogy viszont ezek a mondatok tényleg léteznek. Tehát tényleg vannak szerintem olyan mondatok, amiket azért mond az ember, mert okosabbnak kíván tűnni, vagy magasabb lóra akarja magát ültetni. Ilyenkor van az, hogy elnézést, de most exhumálom magam az exkuzálom helyett. Tehát, hogy vannak ilyen mondatok, amikbe belefut az ember.
1: Igen, vagy aki mindig idegen szavakat használ.
0: De igen, hogy okosabbnak tűnjön ezzel. De ez is lehet, hogy ezért megkapta, mint a Joy a mindennapra egy idegen szó naptárt,
1: és akkor
0: az aznap itt ezt megpróbálja építeni, még akkor is, hogyha a kifejezés olyan volt, hogy vaginózis, akkor is benne lesz az aznapi gondolatában.
2: Én csak egy egyszerű polontológus vagyok, hogy írt egyszer egy ilyen levelet, amit föl kellett olvasnia. Meg a dinológus, de várjál, mert egyszer, amikor írt egy levelet a Chandlernek, meg a Rossnak, el kellett játszaniuk egy pár beszédet. Én csak egy egyszerű polontológus vagyok.
0: Igen, vannak tényleg ilyen mondatok, amikből érzed azt, hogy a másik okosnak próbál tűnni, és közben nincsen mögötte tartalom. És most akkor kíváncsi vagyok, hogy miket szedett össze Joy, tehát hogyha hallom, akkor legyen gyanús a következő néhány mondat.
1: Hát igazából itt vannak olyanok, amik úgy vannak, mint ez a hidd el, én tudom, miről beszélek. Ez ugye abban az esetben van ez, hogy okosabbnak akarja gondolni magát, ha nem tudja tehát érvekkel alátámasztani. Tehát ugye nem kezd el érvelni, hanem csak ugye így ezt így oda böki.
0: Ez akkor igen, amikor ez a tus a végén a vitának. Mm-hmm. Tehát, hogy amikor már nem tudsz mit mondani, és direkt ki is fordulsz a mondatot, hogy már ne szólhassanak hozzá, hogy hidd el, én tudom, miről beszélek.
1: Igen.
2: És
1: igen,
2: ehhez párosul egy ilyen, nemhogy magabiztos, sokkal inkább gőgös mentalitás.
0: Hidd el, én tudom. Ez még az néha hozzácsapódik, hogy én többet tapasztaltam.
1: Igen.
2: Na, az ilyeneket ütném péklapáttal a fejbe. A béke jegyében.
1: Persze,
2: és a kedvesség jegyében.
0: És én békepárti vagy, jó?
1: Na, aztán itt van a teljesen egyértelmű, hogy nekem van igazam. Ez is ilyen, állítólag.
0: Ja, mert ugye itt az
1: van, igen, mert ugye itt az van mögötte, hogy ugye nem kezd el vitázni veled, hanem hogy ő már ezt így lezárt. Tehát ez tulajdonképpen még el se kezdte, de már lezárt az egészet.
0: Tehát kvázi nincsen vita alap, mert neki igaza van, és ez úgy is. Ez akkor is nagyon gáz, amikor szintén győztes érvként használja valaki. Tehát érzi, hogy nem tud már mit mondani, ezt elvesztette, de azért még le akarja zárni a dolgot.
2: Honnan tudod, mert ez így van.
0: Ez olyan, igen, mint a, szerintem valami ilyen hangozhatott el, tudjátok, volt ez a téma, amivel foglalkoztunk itt a műsorban, hogy összeveszett a bácsi meg a néni, hogy ki tudja a hazautat, és a néni egy éjszakára elveszett az erdőben. valami ilyen mondat lehetett az utolsó, de akkor is nekem van igazam.
2: Az összes ilyen elhangzott, amiket most fog mondani, igen. Andi.
1: Igen. Itt az én egyik kedvencem, ez a te ezt úgysem értenéd.
2: Jaj!
1: És ezzel nem csak azt, hanem ezzel még hülyének is néz.
0: Ágicem, ez Família Kft. Igen, teljesen hülyének néz. Te ezt úgysem értenéd. Ez a emögött az van, hogy nem tudom megmagyarázni, én se annyira, tehát ez amikor a Gáspár Laci mesél a Schrödinger, vagy hogy mondja? Schrödinger bocskájáról.
1: Tényleg, hogy mondja meg?
0: Igen,
1: nem Schrödinger.
2: Schrödingernek mondja,
0: valami Forma 1-es futamhoz hasonlított, igen. Ritka német futam. De hogy ott egy ilyen mondat lehetett volna végén, hogy te ezt úgyse értenéd, és akkor inkább nem mondom el.
2: Hát, és ezt a Gáspár Laci mondaná?
0: Hát, hogy igen, hogy igazából, ha felfogná, nem tudja elmagyarázni, akkor mondaná ja, ezt.
1: Hát ez az, igen.
0: Hogy vannak szintek. Na.
2: Csak ezt háromszor a gyorsítással mondaná. Te ezt úgyse értenéd.
1: Tényleg. És akkor meg már hagyod is, mert
2: te nem érted, hogy ő mit mond?
1: Igen.
0: Esetében egy 7 másodperces rádiós megszólalás tényleg meg lenne 7-ben, nem? Tehát, hogy nem lógna túl, mint én.
2: És ennek több oka is van, de ezt most inkább ne filtassuk.
0: Ja, a tartalomra is utaltál, igen?
1: Akkor van ez a miért vagy ennyire ellenem?
2: Jaj, amikor
0: ez női mondat.
2: Ez igen, elnézést a hölgyektől, de ez valóban szerintem sokkal inkább a hölgyekre jellemző, hogy egy ilyen személyes konfliktussá generálják, és úgy érzik, hogy ha valaki az ő álláspontjuknak ellent mond, akkor az ő személyüket támadja. Miközben nem, rohadtul nem, szó sincs róla.
1: Na jó, de ez meg érdekes ilyen szempontból, mert ezt én nem ahhoz társítanám, hogy ő intelligensebbnek akarja magát érezni, hanem inkább ez az, hogy akár, vagy az, hogy bizonytalan.
0: És amúgy ehhez szokott még azt hozzájönni, hogy mindig. De mindig.
1: Fú, ezt a kifejezést, ezt én nagyon utálom. Ez a sosem pakolod el, mindig oda teszed, és ez a nem teszem mindig oda, csak egyszer tettem oda.
0: De ezt a legjobb haverom.
2: Ilyen szülői, amúgy.
1: Az, igen.
0: A legjobb haverom, és Zsiga is előszette ezt, a Ágoston barátunk mindig megverte kártyában. És akkor nagyon mérges lett, annyira ideges lett, hogy fölment a szobájába, és összetörte az összes válfát. Ebben élte ki a dolgot, és aztán visszajött, hogy Goki, te csalsz. Mikor csaltam? Mindig. És akkor a legyőzhetetlen ultimate. Ezt nem lehet.

0: felülérvelni. Igen?
1: Aztán van a nekem ezt nem kell tudnom.
0: Nekem ezt nem kell tudnom. Ja, amikor magadat mented fel, hogy igazából enélkül a tudás nélkül meg vagyok?
1: Várj, azt írja, azok, akik mindenáron intelligensnek akarnak látszani, olykor inkább jelentéktelennek minősítenek egy témát, mintsem, hogy őszintén érdeklődjenek iránta.
2: Ja, hogy nem az a baj, hogy ő nem tudja, hanem hogy ez egy olyan info, hogy igazából nem is méltó arra, hogy ő ezt tudja.
1: Igen, mert aha, hogy ő annyira intelligens.
0: Ja, meg a főnök, nem? Nekem erről nem kell tudnom.
1: Igen.
0: De van olyan helyzet, amikor egyébként jobb, ha nem tudsz róla. Tehát, hogyha mondjuk őszintén kell tanúskodnod, de nem tudsz arról, hogy van ez a Porsche, akkor lehet, hogy jobb, hogy nekem erről nem kell tudnom.
1: Nem, hogy igen.
0: És ott már az okosságnak a jele.
1: Mm.
0: Oké.
1: Okay. Aztán ugye ez a, én egyszerűen csak választékosan beszélek, ezt már ugye említettük, hogy valaki, aki legyen mindig ugye így olyan szavakat használ.
0: Én aztán csak választékosan beszélek, be meg ez igen.
1: Ha nem értesz egyet velem, akkor tévedsz.
2: Ja, ez amikor megint egyértelműsített. De ez egyébként tényleg egy ilyen tipikus mentalitás egyes embereknél, és ők ezeket a mondatokat nagyon jól tudják váltogatni, akik eleve abból indulnak ki, hogy csak nekük lehet igazuk. Tehát, igen, meg csak az ő álláspontjuk
0: nincs a jó. Nincs itt a kultúra elmögött, hanem akkor itt az van, hogy a vitát kvázi az önmagukba gázolásnak veszik, és nem konstruktív előremutatónak, hanem egy veszekedésé hajtják vissza, vagy mi ez.
1: Igen.
2: De tudjátok, ez is gyakori, például a főnökök szájából, az engem meg lehet győzni. Na általában, aki ezt mondja, azt nem lehet meggyőzni.
0: Lehet meggyőzni.
2: Azt
0: nem.
1: Igen. Igen. Igen, ez a próbálkozzá csak nyugodtan, ez ott van zárójelben, tudod.
0: Én az izével vagyok, így az őszintén szólva. Meddig kamusztál?
2: Megmondom az őszintét.
0: Na most ez nagyon... Ja, igen, meg hogy én nem akarok senkit bántani. Na, ott készül ez pajzsal, hogy a következő mondatnál a de.
2: Öt mindig úgy folytatódik, hogy de. Igen. Van még igen. Ilyen mondatod?
1: Igen, van. Tudom, hogy ez neked valószínűleg túl sok információ.
2: Ez megint a lehülyézés
1: a másiknak. Ez is a lehülyézés, igen, mert ugye valószínűleg hülyeségeket beszél, és rajta van az arcodon, hogy nem érted, hogy miről beszél, és gondolom rátja rajtad. És ő ezzel akarja magát ugye bizonygatni, hogy különben nem ő a hülye, hanem te. Ez ilyen visszafordítja rád.
0: Tudtok képzelni olyan helyzetet, amikor ez a mondat jogosan hangzik el? Tehát amikor nem egy buta ember használja, vagy nem egy kihasználós ember mond még egyszer a mondatot?
1: Előfordulhat. Tudom, hogy ez neked valószínűleg túl sok információ, de ez is ugye, hogyha úgy fogalmazod meg, tehát ha mondjuk én például újként jövök ide, és akkor mutogatjátok a rendszert, meg hogy ez ide, ez oda, ezt húzd ide, azt húzdam oda, akkor nyilván nekem is az még túl sok információ egyszerre. Tehát igen, akkor elhangozhat egy ilyen mondat, és akkor valószínűleg nem hülyének nézed a másikat.
0: És milyen lekicsinlő, lefitymáló az egésznek a hangzása, de oké, értem.
1: Oké, csak hogy vagy mondjuk az... szólj, hogyha esetleg ez neked túl, tehát hogyha inkább visszakérdezel, hogy szólj, ha esetleg világos, túl sok az információ, akkor elmondom még egyszer, tehát hogy ilyen...
2: Meg hogy ne legyen hangsúlyos a neked szó, tehát hogy tudom, hogy ez túl sok információ, és akkor nem az, hogy neked túl sok információ.
0: Mondhatod helyett azt, hogy te kis hülye.
1: Te kis gyökér.
2: Ennyi mindent tudom, hogy nem tudsz felfogni. Tudom, hogy ez túl egyszerű vagy.
0: Bocsánat, nem akarlak bántani, te gyökér, de...
2: Az ilyen őszinte kommunikáció egyébként. Én mindig azt vallom, hogy a szélre vezető. Munkahelyeken lehet, hogy előidéz egy-két konfliktust.
0: Igen, meg nyilván vannak jó gyökerek is, hát a répa, a krumpli. Hát, hogy van, nem mindig rossz az.
2: Igen, meg azért a főnökkel se úgy kommunikáljatok. Tehát, hogy azért nem biztos, hogy ki kell neki mondani így face to face, amit gondoltok.
1: Tényleg, mondjuk mi van, a főnökkel szemben mondod ezt, tudod, hogy tartasz egy ilyen kis előadást a munkádról, és akkor látod az értelmet a fején, és mondod, hogy tudom, hogy ez neked túl sok információ.
2: Na jó, de ez megint olyan, tudod, hogy megint a személyisége válogatja a főnöknek, mert van humor, akkor tud rajta röhögni.
0: Ja, végig a Dracula alatt élvezi, jut eszembe, ezt sokat szoktuk idézni a feleségemmel, hogy a Renfield, te nagyon hülye.
1: Imádom.
0: Ez mi az a zseni. De igen.
1: Jó, van még egy.
2: Vagy okay. A bunkó vagy Maxi. Az is hasonló, ugye.
1: Jó, ez sokkal mélyebb dolog, mint gondolnád.
0: Ó, ezt az izék szokták. Ezt, amikor én lehülyézem a horoszkópot, mert hogy nem hiszek benne, meg hiszem, úgy, ez sokkal, te ezt nem látod át, ez sokkal mélyebben mögött tudás van ez a... Milyen tudás? Aha. Ott van az, ez nem nézel utána, tudni kell.
1: Mm. Igen.
2: Akik ilyen spirituális vonalon mozognak, és hisznek dolgokban, ezzel ők szoktak érvelni. Alapvetően szerintem egyébként ilyen dolgokról nem érdemes vitatkozni. Meg mondjuk a feleségeddel sem.
0: Ott is lehetnek érvek. Tehát
1: egyébként igen.
0: Igen, de hogy... Na mindegy.
1: Csúgy elgondolkozott, igen.
2: Meg lehet próbálni. Ezt úgy hívják, hogy Mission Impossible.
1: Igen, lehet próbálkozni, ezt mindig lehet.
2: Igen, jó, feleségeddel, hát. Meg az Andival. Velük nem érdemes utatkozni.
0: Ha valaki ezeket a mondatokat ma hallja, akkor gyanakodjon.
2: Szerintem igen.
0: Ha mondja, akkor úgyse fog gyanakodni, nem? Hogy gond van vele.
2: Tudod, az a baj, hogy általában
0: az ember.
2: Azok az emberek, akiknek észre kellene ezt venni, ők úgyse veszik.
0: Hát de azért van ez így, mert nektek ez túl sok információ.
1: Így van.

0: Beat. Két óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnád. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Öreg Tavi Halászfesztivál Tatán. Október 23-a és 25-e között újra halas finomságokkal, zenével és színes programokkal vár mindenkit a Tatai Kastély téren az Öreg Tavi Halászfesztivál. Látványhalászat, halászléfőzés, incsiklandó halételek, kézműves kirakodóvásár és változatos zenei produkciók gondoskodnak a remek hangulatról. Szombaton halászléfőző verseny, vasárnap pedig Gyereksziget várja a családokat. A belépés ingyenes. Részletek a hellotata.hu oldalon és a fesztivál Facebook eseményénél. Öreg Tavi Halászfesztivál. Találkozzunk Tatán október 23-a és 25-e között.
2: Végre! Közeledik!
3: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
0: A legközelebbi kupon beváltási nap október 14-e szerda.
3: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
4: Vértes Center. Éj színesen!
5: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak.
6: Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában.
5: Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk.
6: Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni.
5: Aranyszem Optika. A látás garanciája.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést

0: szerinted ő az életben is így beszél? Kérek egy párizsét. De nem.
1: Beszélgettem már.
0: Csak a stúdióban? Normálisan beszél?
1: Normálisan beszél.
0: Nem hajlít bele?
1: Nem. Nem.
0: Na jó. Oké, nélküled. Itt a vége, innentől szabad beszélni,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, igen, igen, innentől szabad beszélni.
0: Bocsánat, a jogdíjakat kiküldjük.
1: Meg egyébként a híró alapvetően az életben, én úgy tudom, hogy egy ilyen csendesebb típusú fiú egyszer a GI mondta, hogy mindig kérdezik, hogy milyen az öcsémmel utazni. És akkor azt szoktam mondani, hogy milyen? Hát olyan, mint a betennék magam belé szobanövényt. Mert mindig a GI vezet, ő imád vezetni.
0: A GI Joe.
1: És akkor a híró meg ez a csendes típus.
0: Lehetne hírolvasó.
1: Nem? Azért milyen jó, hogy vége a műsornak? Tehát, hogy
0: elfogytál.
1: Eléggé alulról indultunk, de még lejjebb tudtunk jutni.
0: Ez jó. A South Parkban van egy olyan rész, amikor azt próbálják meggátolni, hogy a különböző médiumokban a Nívó ne essen egy bizonyos szint alá, és mert tenger alattjáróval mennek a Nívó után, hogy elkapják.
1: Hát figyelj, nézem ezeket az ilyen mindenféle Megasztár X-faktor. Nem rendszeresen, de ezért néha úgy oda kattintok, vagy ha nem is én, akkor mondjuk az asszony, vagy valamelyik gyerek. És én azt mondom, hogy atya úristen, tehát egy 2 perc alatt a szekunder szégyen, igen, és az idegállapot valahol ilyen nagyon furcsán keveredik, igen, bennem.
0: Leszelte még nagy ő Roland. Megvan még a remény.
1: Nézd, igazából ha Jákob Zoli lehetett, akkor egyetlen egy dolog választ el tőle, tudod mi? Pár milliárd forint.
0: Azt hittem, a házasságodról fogsz beszélni, de... Ha csak ennyi a gátja? Na figyelj, ma több mindent kiárusítottunk itt a műsorban, majd holnap a Best of-ba lehet hallani. Dugó van?
1: Egészen kicsike. Tehát az mindig van az R1-esen, tudod, egy kis dugócska ott Herceghalomnál, de egészen jól járható jelen pillanatban, legalábbis az élő térkép tanúsága szerint. És egyébként ugyanezt tudom elmondani a településekről, Tatabánya, Tata, Komárom, Esztergom, Dorog térsége, mindenhol csendrend, béke, fegyelem, és még a nap is elkezdett kisütni.
0: Dorog, korog? Én arra gondoltam egyébként, hogy újraértelmezhetnénk ezt a dugódíj dolgot, hogy ugye vannak országok, ahol van dugódíj, és akkor azért kell fizetni, hogy kvázi ezzel próbálják egy kicsit csökkenteni az autók mennyiségét, de nálunk lehetne egy ilyen dugódíj, amit megkapna az M1-es, a legdugósabb út díja.
1: Uh-huh. Meg van a piroson foglalón is, ott is ezt kell fizetned, a dugódíjat.
0: Álfogateles?
1: Nem tudom.
0: Nem. Egyszer egy navost meghívhatnánk, és végignézhetnénk ilyen peremterületeket, hogy... Például, amikor valaki azért fizet 5 milliót, hogy mi messzelenül végig sétáljunk a plázában, azt le kell adózni?
1: De igen, és mi a helyzet a rossz lányokkal? Na, szóval, hogy azért vannak, tényleg. Nem nagyon készülnének fel ilyen kérdésekre szerintem.
0: 9 fok van ebben a pillanatban, és 14 lehet ma. Állítólag jövő keddig nem nagyon fog esni, pedig egyébként tökre olyan hangulat van, hogy így várnál néha valamit, hogy itt elcsöppenjen.
1: De nem cseppen el semmi.
0: Ez egy ilyen nap. Nem tudunk mit kezdeni magunkkal. Holnap már csütörtök, és az lesz ráadásul a szúvic csütörtök, mert az lehet, hogy holnap kimarad, mert nagyon sok vendégünk lesz, és nagyon érdekes témákon fogjuk átharabdálni magunkat. Például köztük lesz az amerikai foci is, mert a magyar válogatott játszani fog, azt hiszem Lengyelország ellen, de erre lesz majd Facebook nyereményjátékunk is, akkor kiberbiztonságról is beszélgetünk, majd tök sok vendégünk lesz.
1: Így van, meg még teljesítménytúrákat is ajánlunk, úgyhogy lesz benne sport, lesz benne tényleg online játék platformok, mert hogy ez lesz majd egy jó hosszú beszélgetés az óra, vagy az utolsó órájában ugye a műsornak. Szóval tényleg egy nagyon színes műsorral készülünk holnap, és remélhetőleg belefér majd a 4 órában legalább egy jó poén is.
0: Tehát, hogyha valaki ebben a műsorban tartalmat akar hallani, hát holnap van rá a legtöbb esélye.
1: Úgyhogy, ha egyszer bekapcsoljátok, akkor az holnap legyen. Na hát köszönjük szépen, ma is itt volt velünk Andi, aki mint egy fekete démon emelte a mai műsor fényét.
0: A stúdióban az egyetlen színes ember I és Roland. Fakó, de szín.
1: Én vagyok a Májba Boy. És aki továbbra is, még csak azt sem tudom mondani, hogy a naptárhoz öltözködik, de a naptárhoz öltözködik, csak nem lapozott augusztus óta. Rémle Ádám, aki még ma is rövid gatyában tolja.
0: Ezt átveszem. Jól van, ennyit mára, kedves naplom, élenék még bemutatnom Zimmerer Tomit, ő jön majd a következő műsorban, bele lehet koktélozni, mi pedig holnap reggel 6 után nem sokkal jövünk majd.
1: Buenos morgán!
0: Sziasztok!
2: Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamáshegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Montaverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 99 92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! A hatodikosok idén is az Adaszál nevű emlékeztető oltást kapják. A szalt sárga barack termékeket hívott vissza a Nébik, mert rák elleni prevenciós napot rendeznek a Tatabányai Kórházban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit itt Taller Andreától hallják. A hatodik osztályos tanulók idén is a Magyarországon Adaszál néven engedélyezett emlékeztető Diperte oltást kapják, akkor is, ha a vakcina egyes tételeinek dobozán a Triaxis felirat szerepel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kedden az MDI-vel. Hozzátették, ugyanarról a készítményről van szó, amelyet különböző országokban eltérő néven forgalmaznak. Az érintett idegen nyelvű csomagolású tételek hazai felhasználását a gyógyszerészeti hatóság külön engedélyezte. Kiemelték, az eltérő elnevezés és csomagolás önmagában nem jelent biztonságossági kockázatot, így az oltóanyaga szokásos szakmai előírások szerint alkalmazható. A határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt aszalt sárga barack termékeket hívott vissza a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, közölte a szervezet kedden az MTI-vel. A visszahívás a Nature Food Kft. Által forgalmazott 100, valamint 200 grammos Nature Food aszalt sárga barackra és a Spar Magyarország Kft. Által forgalmazott 200 grammos Spar aszalt sárga barackra vonatkozik. Az indoklás szerint a kén-dioxid szárított gyümölcsökben engedélyezett adalékanyag, azonban az arra érzékeny embereknél allergiás reakciót okozhat. Az intézkedéssel kapcsolatos további információk elérhetőek a Nébih honlapján. Tudatosan a mellrák ellen címmel prevenciós napot rendez a Tatabányai Szent Borbála Kórház október 15-én csütörtökön délelőtt 9 órától az L épület 5. emeleti előadótermében. Az előadások mellett lesz interaktív emlőönvizsgálati tréning, komplex állapotfelmérés és szűrőállomás, valamint mentális egészségpont is. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit az egészségfejlesztés@tatabanyakorház.hu e-mail címen lehet megtenni. Hegyiné Deák Mari belső utazás című kiállításának megnyitója lesz Táton. Október 16-án 17 órakor a Táti Kultúrházban a tárlatot megnyitja Szample Krisztina művész tanár. Közreműködnek a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola tanulói.
0: Időjárás.
1: Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést a térségben, de az előrejelzések szerint számottevő csapadék nem várható, 13 és 16 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancsjárat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Kérem, ez már a hét közepe. Yes! Buenos Morgan Key Cocktailbe köszön, indítom az 5 órásat. Kevés duma, jó sok zene egészen 3-ig Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Bulvár Csokor érkezik ebben az órában is, és persze a legjobb dalaink. Alok Anitával, Rázgeri, Dark Souls, és itt van Ella Henderson. Yeah?

és divatos ütem mostanában. Állok és Anita közösen Looking for Love volt a tiétek 2 évvel ezelőttről hoztam. Ez a Forrás Rádió. Kereken 3 darab frekvenciánkon. Ebben az 5 órában kevés dumával és jó sok zenével. Ez a Koktél, a magazin műsor 10 és 3 között. Én Tamás. Ebben az órában már elkezdem a bulvár csokrozást, vagy a pletyka fröccsözést, ha ez neked jobban tetszik. Benned Des. No és itt a mai napi koktélos bölcsesség is. Henry Frederick Emilnek köszi. A tévedés annál veszedelmesebb, minél több igazságot tartalmaz. Memóriába fel, ha kell, tudod a dolgot. Jan Cook mindjárt Letoval, Alex Warren is elhozza az újdonságot. Jön a nagy S Club 7 klasszik, amit imádok. A Don't Stop Movin', a Plow és Troy Sivan közös.

97.8-on, Komáromból az FM 90,5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: 17 percig pörgött a dal, és esetleg azért volt hét a címe. Simon Young Cook és Látó közöse, erősítve a csak slágerek kategóriát. Ez a forrás benne a koktél 5 órában, a következő fél órában például a Bulvár Csokorral, de érkezik, tudtad, hogy a legeredményesebb helyi előadó. Na, hogy hol, miért, hányadik, stb. Kiderül nem sokára. Úgyhogy nagyon fülelj, no és nagyon öltöz fel. Na jó, nagyon nem kell, de azért egy picit mindenképpen. Őszi kabát, még akár a fázósoknak pulóvert is tudok ajánlani. Maximálisan 14 Celsius fokkal találkoztok ma. A napocskát látjuk néha-néha, előkukkant majd, viszont estétől felhősödni fogunk. Ami jó hír, hogy a folytatásban szép lassú emelkedés hőmérséklet ügyben, aztán olyan 17 és 19 fok közös stagnál a következő egy-két hétben. A hivatalos megfogalmazás már a kissé szeles őszi idő, és Bulvár Csokor Benedes mindjárt. Jön Post Malone, itt lesz a K-pop Demon Huntersből a Golden, Train Nota pedig egyből a kereskedelmi szünet után repül felét. Play that song, mutatom!
1: Az ország legismertebb DJ-vel.

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Ubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Állásbörze újra tatabányai cégek részvételével október 16-án 12-től 18 óráig a Vértes Centerben. Állásajánlatok, tájékoztatók, karrier lehetőségek.
2: Tatabánya, ahol otthonra találsz.
1: Tatabánya, ahol állást találsz. Október 16-án a Vértes Centerben.
3: Nyolcadikosok, figyelem! Október 16-án, pénteken 9 órától nyílt nap a komáromi Kempelen középiskolában. Ismerd meg ösztöndíjjal támogatott honvédkadét, rendészeti és közszolgálati képzéseinket. Katonai, rendészeti és tűzoltó technikai bemutatók, valamint kiscsoportos tájékoztatók várják a nyolcadikosokat és szüleiket. A nyílt napon tombola sorsolás is lesz. Október 16-a, péntek 9 óra, Kempelen, Komárom.
4: Városi túrák. Komárom őszi történetei. Van, amikor egy város legizgalmasabb történeteihez csak el kell indulni. Ősszel is várnak a Turinform iroda tematikus városi túrái. Legendák, különleges helyszínek, történelmi titkok és olyan történetek,

0: Komáromot más szemmel. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom. Lépésről lépésre élmény. Komárom. Határtalanul jó.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Golden, persze, hogy a K-pop Demon Huntersből. Koktél 5 órában, kevés zuma, jó sok zene, mindez Tamással és persze a Bulvár Csokorral. Képzeljétek, az egykori kukás autós fele gyerek Dash alig egy hete konkrétan történelmet írt. Kijött ugyanis a nemzetközi zeneipari jelentés, és kapaszkodjatok meg, az egész Európai Unió legmeghatározóbb, legeredményesebb helyi előadója nem más lett, mint a mi hazai slágergyárosunk. A statisztikák szerint ugyanis az éves hazai top 10-es slágerlistából 8 dalhoz van köze, Young Fly-jal, közös cuccaikkal úgy uralták a nyarat és az őszi szezont, mint senki más. No de, hát gratula neked! És ha már ennyire sikeres vagy, akkor persze, lökjük továbbra is a dalokat itt a Forráson. Mindjárt Eliza Rose és Calvin Harris, és Dash, ha már a Bulvár Csokorban ő. Küldök egy levelet nektek, jó? Aztán olvassátok el. Bár

0: ismerős dallamokra vágysz? Forrás Rádió, csak slágerek!
1: I just got a brand new car. Vroom, vroom.

0: Ba Bruno Mars-szal, ilyen lesz az I Just Might.
1: Egy izgalmas beszélgetésről. Hallgasd vissza online. Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
3: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon. Korog a gyomra? Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! November 1-től újabb változások jönnek a külföldi kiscsomagok vámkezelésében. Újra megnyílik a Horizon Europe program a magyar kutatók előtt. Kiállítás nyílik Oroszlányban. 3 perccel járunk 11 óra előtt. A részleteket Hit Taller Andreától hallják. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áruk kiszűrését. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A Nemzeti Adó és Vámhivatal felkészült a november 1-én életbe lépő új uniós szabályok alkalmazására, valamint az azt megelőző időszak esetlegesen megnövekvő csomagforgalmának kezelésére is, írt a közleményében a NAV Komárom-Esztergom megyei adó- és vámigazgatósága. Újra megnyílik a Horizon Europe program a magyar kutatók előtt, miután az Európai Unió tanácsa jóváhagyta a korábban felfüggesztett kohéziós források felszabadítását, közölte a tudományos és technológiai miniszter a közösségi oldalán. Tanács Zoltán elmondta, hogy a Horizon Europe az Európai Unió legnagyobb kutatási és innovációs programja, olyan közös fejlesztéseket finanszíroz, amelyekből új gyógyszerek és gyógyászati eljárások, környezetbarát és energiahatékony technológiák, gazdasági találmányok születhetnek. A miniszter szerint a magyar kutatók ismét teljes jogú partnerként kapcsolódhatnak be a nemzetközi együttműködésekbe. Október 16-án pénteken 17 órától Úton útszélen címmel kiállítás nyílik El Honfi Krisztina pasztel képeiből Oroszlányban. A tárlatot megnyitja Körtvey Pály Zoltán, a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója. A kiállítás november 4-éig lesz látogatható. A Felelős Gazdi Akadémia Alapítvány első alkalommal rendezi meg a Felelős Gazdi Napját, amelynek október 18-án vasárnap 10 és 14 óra között az esztergomi piac ad otthont. A rendezvény célja, hogy játékos közérthető formában hívja fel a figyelmet a felelős állattartás fontosságára, a megelőzésre és arra, hogyan érthetjük meg jobban négylábú társaink jelzéseit. A családokat 5 interaktív állomás, felelős gazdi útlevél, állatsimogató, kézműves foglalkozások és ajándékok várják. A program egyik különlegessége az élő könyvtár, ahol a látogatók állatorvossal, kutyakiképzővel, kutyakozmetikussal, állatmentőkkel és más állatokkal foglalkozó szakemberekkel beszélgethetnek kötetlenül. A részvétel ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést a térségben, de az előrejelzések szerint számottevő csapadék nem várható, 13 és 16 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Képzeljétek el, a mai napon csak kicsit régebben gyorsabban repültek a hangsebességnél. Hú, ez nekem nagyon tetszik. No, regélek róla nem sokára. Hello, koktél 5 órában kevés duma, jó sok zene Tamással és Zala Larsonnal a Bulvár Csokorban. Addig Major Lazer Justin Bieberrel, itt pedig Bruno Mars kezd. I just might, így a dal. Rádiózz velem!

Bo és Klaklak közös Born Again a tavalyi évből érkezett. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszi, hogy itt vagy. 3 óráig tölthetjük együtt az időt. Ígéretem a szíven, ebben is hozok neked bulvár csokrot. Benne Zala Larsson dobott egy brutálisan őszinte interjút, ami miatt dollármilliós üzletet bukott el. Szegény, majd sajnáljuk, jó? Na de a történetet ígérem, hogy hozom, előtte pedig ránézek egy picikét, de tényleg csak egy picikét a kalendáriumra. Gyorsabban repülünk a hangsebességnél simán, de lehet, hogy akkor leszáll az arcom, nem? Na nem baj, kipróbáljuk. A tévedés annál veszedelmesebb, minél több igazságot tartalmaz. Harry, Frederick, Emil, neki köszönjük a mai napi koktélos bölcsességet. Martin Solveig, mindjárt itt lesz Sting is, a Lil Frak, Méringer és Indigo közös pedig most dobom neked. Ha meghalnék, ez a dal címe, csak slágerek közt érkezik.

0: Nothing Solveig és Teflon Don, I Wanna Work, így a dal 3 évvel ezelőttről érkezett ez a koktél. Köszönöm, hogy itt vagy, hálének, boldogat nektek, névnapot ünnepeltek, csak gondoltam információként átdobom. 1947, ha már a kalendárium, először repültek a hangsebességnél gyorsabban, Chuck Yeager amerikai berepülő pilóta lépte át ezt az értéket X1 kísérleti repülőgépével. Na és még egy ide gyorsan, 1996 Madonna megszült első gyerkőcét, Lourdes Maria Ciccone Leont. Hát remélem, hogy jól mondtam a nevét. Boomer Csokor, mindjárt Zala Larsonnal, addig tuti itt lesz a Coldplay, Eric Iglesias, no és a Jungle. Kereskedelmi szünet, aztán nyit a Someday Somewhere, mutatom!
1: A kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is, lehet koncert! Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Munkahelyet keresel?
3: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Avihegesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
4: Öreg Tavi Halászfesztivál Tatán. Október 23-a és 25-e között újra halas finomságokkal, zenével és színes programokkal vár mindenkit a Tatai Kastélytéren az Öreg Tavi Halászfesztivál. Látványhalászat, halászléfőzés, incsiklandó halételek, kézműves kirakodóvásár és változatos zenei produkciók gondoskodnak a remek hangulatról. Szombaton halászléfőző verseny, vasárnap pedig Gyereksziget várja a családokat. A belépés ingyenes. Részletek a hellotata.hu oldalon és a fesztivál Facebook eseményénél. Öreg Tavi Halászfesztivál.

0: 23-a és 25-e között. Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Coldplay, és jó, hogy a Feels Like I'm Falling in Love csak slágerek közt érkezett. No, és ugyanez a kategória mindjárt Zala Larsonnal is. Itt van a Bulvár Csókor, benne a csaj. A minap a Rolling Stone magazinnak adott egy brutálisan őszinte interjút, bár lehet, hogy azóta már meg is bánta. Nos, itt Kerekperec kijelentette, hogy rengeteg dollármilliós üzletet és márka megállapodást bukott el, amiatt, mert képtelen lakatot tenni a szájára. Emlékeztek még a korábbi óriási TikTok botrányára, a terhesség megszakítós poénjával? No hát emberünk azóta sem vett vissza a tempóból. Kijelentette, büszke arra, hogy megmondó ember, és ha egy cégnek nem tetszik, amit mond, akkor fel is út, le is út. Ja, és még egy így a végére elszólta magát, hiszitek nem? 50 éves kora körül komolyan tervezi, hogy beszáll a politikába, és elindul a svéd választásokon, mert hogy ő svéd. Nos, Bulvár Csókor, Zala Larssonnal, itt lesz Cyril és Mary Jo, no meg ő is. Most a Crash érkezik, csak slágerek.

0: ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrendben, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500 ezer forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz grundfosz.hu/karrier.
2: Végre! Közeledik!
3: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
4: A legközelebbi kuponbeváltási nap október 14-e szerda.
3: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
2: Vértes Center, éj színesen!
5: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép napot kívánok! Kiírta a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. A Szentszék közölte, hogy a pápán végzett műtét pozitívan zárult, kiállítás nyílik Komáromban. Itt Taler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a déli hír összefoglalót. Nyílt pályázatot írt ki a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT vezérigazgatói tisztségének betöltésére a Független Közmédia Testület, tájékoztatták közleményben az MTI-t. A testület olyan szakembert keres, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámolhatóság mellett, és képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani, valamint biztosítja a közszolgálati célok magas színvonalú teljesülését, olvasható a közleményben. A részletes pályázati felhívás a testület honlapján érhető el a közmédiatestület.hu per pályázatok címán. Pozitív eredménnyel véget ért a 14. Leó pápán elvégzett sebészeti beavatkozás, amelyet a tervezett időzítéssel és módon hajtottak végre. Az egyház fő a műtőből már visszatért a kórtermébe, közölte a Vatikán keddestre. A Gemelli klinikán végzett műtétet végrehajtó orvoscsapatot Stefano Margaritóra, a katolikus kórház mensebészeti osztályának főorvosa vezette. Az orvosi stábban részt vett Luigi Carbone sebész, a pápa személyes orvosa, a Vatikán városi állam kormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának vezetője. A Vatikán közölte Carbone és Margaritóra közös közleményét, amely szerint a radikális beavatkozás során eltávolították a jobb alsó tüdőlebenyt, videóasszisztált sebészeti technikát alkalmaztak. Az orvosok megosztották, hogy 14. Leó a műtétet követően problémamentesen ébredt rá. Kiállításra várják az érdeklődőket Komáromban a Brigéció Öröksége látogató központban október 15-én 17 órakor. Az eseményen Szamódi Zsolt Olaf fotóiból nyílik tárlat, melyet Véner Tibor író művészettörténész nyit meg. A tárlat november 16-áig látogatható. Október 17-én rendezik meg Tatabányán a 4. Néphagyományok és Mesterségek napját. A Széchenyi István Művelődési Házban 16-tól 19 óráig lesz többek között újborkóstoló, szőlőpréselés, mustkészítés, kukoricafosztás és morzsolás, csuhéfonás, kisebb díszek, figurák készítése, fazekas foglalkozás, fafaragás, gyertyaöntés, valamint néptánc és népzenei bemutató, a végén közös táncházzal. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma zömében felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, számottevő csapadék nem valószínű, és a légmozgás is mérsékelt marad. 13 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk megyénkben.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Ebben az órában elmegyünk szaunázni. Tudom, most az jutott eszedbe, hogy na akkor csak zene lesz, mert Tomi bemegy a meleg gőzbe. Nem kérem, Ádi fog menni a Buenos Morgan visszatekintőbe. Addig bulvár csokor, itt lesz Alan Walker. Koktél 5 órában, kevés Duma, jó sok zene. T. Dannyvel mindjárt jön Hailey Stanfield, Milo pedig most a kesztyűbe is kezd. Rádiózanám!

0: Csak slágerek. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Hey. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, mert tudtam az elején, de meg bosszulja magát. Nekem az a c-

Troy Sanders, akinek a koncertjén voltam. Egész jó volt. A jó volt a tiétek egy évvel ezelőttről érkezett. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével. No és persze Tamással. Háromig tölthetjük együtt az időt, például Harry Frederick Amiel-lel. A tévedés annál veszedelmesebb, minél több igazságot tartalmaz. Ez a mai napi koktélos bölcsességem. Hozok bulvár csokrot, ígértem, mindenképpen megkapod. Nem sokára Alan Walker lesz terítéken. A következő fél órában pedig a Buenos Morgan visszatekintő kerül eléd. Ádi szaunázni volt, de ez egy megszokott dolog nálam, az viszont nem ami ott történt. Na majd mondom, jó, majdnem, hogy megverték szegényt. Na, Rolanddal kellett volna mennünk segíteni, de hát messze voltunk, addig meg úgyis elnáspángolják ott a meleg gőzben. A részletek tehát rövidesen. Így lesz Alan Walker, jön a Free az Ultranáté 1.

Walker, Sasha Alex Sloan és a Hero. Három évvel ezelőttről hoztam Cocktail 5 órában kevés dumajó sok zene Tamással, Buenos Morgan visszatekintővel, és most Bula Csokorral. Képzeljétek, oszlói luxus otthonában nemrég brutálisan betörtek. Egy gátlástalan lelkövető konkrétan kifosztotta a DJ főhadiszállását, és ami a legfájobb, méreg drága és pótolhatatlan zenei felszerelések tűntek el a villából. A norvég rendőrség azonnal hajtóvadászatot indított, és bár a legfrissebb jelentések szerint a zsákmány egy részét már megtalálták, a tettesek még mindig lázban tartják a helyi bulvár sajtót, a rajongók a Redditen persze azonnal viccelődni kezdtek, vajon a tolva is Walker kapucniban akciózott? Mert hogy ő ugye mindig kapucniban van. No de az még nem lenne elég, szegény gyereket még az ág is húzza, a nemzetközi jegyűzérek is rászálltak a sztárra, a napokban ellen kénytelen volt egy brutális hangvételű instapozban figyelmeztetni a rajongóit, miután valaki egy teljesen hamis kamu giga koncertet hirdetett meg a nevében a BookMyShow oldalon. Úgyhogy, ha ezzel találkoztok, felejtsétek el, nem lesz Alan Walker koncert. Viszont reméljük, hogy meglesznek a felszerelések, ha már olyan méreg drága és pótolhatatlan cuccokról van szó. No és nyugi lesz, Buenos Morgan visszatekintő, azt most nem tudja ellopni senki, Ádi nem sokára a gőzbe ugrik. Addig Dr. Béres, James Hype, no meg Christina Aguilera, a Candyman jöhet, uram? Jön ám, a kereskedelmi szünet után dobom. Mutatom!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Állásbörze újra tatabányai cégek részvételével október 16-án 12-től 18 óráig a Vértest Centerben. Állásajánlatok, tájékoztatók, karrier lehetőségek.
2: Tatabánya, ahol otthonra találsz.
1: Tatabánya, ahol állást találsz. Október 16-án a Vértest Centerben.
3: Öreg Tavi Halászfesztivál Tatán. Október 23-a és 25-e között újra halas finomságokkal, zenével és színes programokkal vár mindenkit a Tatai Kastély téren az Öreg Tavi Halászfesztivál. Látványhalászat, halászléfőzés, incsiklandó halételek, kézműves kirakodóvásár és változatos zenei produkciók gondoskodnak a remek hangulatról. Szombaton halászléfőző verseny, vasárnap pedig Gyereksziget várja a családokat. A belépés ingyenes. Részletek a hellotata.hu oldalon és a fesztivál Facebook eseményénél. Öreg Tavi Halászfesztivál. Találkozzunk Tatán október 23-a és 25-e között.
4: Nézd meg, mi hogy termeljük az energiát. Mi történik az energia mögött? Hogyan lesz a tüzelőanyagból hő, a hőből pedig az otthonokat melegítő távhő? Most beléphetsz oda, ahol mindez történik. Október 16-án pénteken újra erőművek éjszakája a Tatabánya erőműben. Járd be velünk az erőművet, nézz körül a kazánoknál, a turbináknál és a vezérlőteremben, és fedezd fel testközelből, hogyan állítjuk elő azt az energiát, amely nap mint nap ott van a város életében. És amikor lemegy a nap, jön az este egyik leglátványosabb része. Megújult fényfestéssel színesítjük az erőmű épületeit. Tavaly több százan voltatok velünk. Idén is várunk. Ha kíváncsi vagy arra, mi van az energia mögött, ne csak használd, nézd is meg. Az esemény regisztrációhoz kötött, melyet az erőművekészakája.hu/jelentkezés oldalon tudtok megtenni. Minden egyéb információt a Tatabánya Erőmű Kft. Honlapján a www.tber.hu oldalon találtok meg.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Dr. Béres és Bece Herceg. Hát jó, hogy a Jimmy dallal mit akarsz a boldogságtól, így az újdonság. Koktél 5 órában, előttem pedig Boldos Morgan 4 órában. Az ébresztő műsorról beszélek Ádám Róland, ennek két hangulat felelőse, no meg persze a hírszerkesztő lányok. Reggel mivel kezd Ádám? Hát persze, hogy a szaunás élményeivel, ahova ő állítólag félmeztelenül megy be. De hát a fene tudja, én ezt már el sem hiszem. Ki tudja, mit csinál ott a gőzben? Hát például verekszik, vagy legalábbis majdnem. No, mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Valahogy a ma reggel az, nem tudom, így az SMS-ekből is lejön meg az én szívemből is, hogy jobb, mint a tegnap, nem? Tehát, hogy ma valahogy így több a lendület, több a löket. Valamiért ez a kedv volt gyilok ezen a héten.
3: Amúgy jobban keltem, nem tudom ki, hogy van vele, jobban. Ennyire reggel van, azt kérdezi, hogy hát Ádinak mindig. Tehát, hogy de az a baj, tudod, hogy áll a délután kettőkor is ugyanez van.
2: Vagy reggel van a szívemben.
3: Egész napos reggel van, igen. Ez olyan, mint egy elcseszett Groove House dalszöveg.
2: Egész nap reggel. Nekem lehet, hogy benne van egyébként az, hogy tegnap voltam szaunázni, és ez így felfrissített. Volt egy kis kötözködés is az egyik látogatóval, az is durva volt.
3: Tehát, hogy mi megint összeakaszkodtál valami félmeztelen nyugdíjas bácsival?
2: Tényleg fölcseszte az agyamat, mert ugye van egy ilyen szabály, egy ilyen iratlan szabály, hogy a merülő medence előtt le kell zuhanyozni, amit én meg is teszek. És ő ezt nem látta. Ergo belém kötött, hogy zuhanyozni kell. És már régen elengedtem azt a dolgot, hogy elkezdek vitatkozni, hogy én voltam, mert ha nem látta, úgyse fog azonosulni a gondolattal, úgyhogy 2 méterre voltam a zuhanytól, mondom, visszamegyek gyorsan. Megnyitottam egy kicsit a vizet, visszacsuktam.
4: Na ez aztán nagy zuhanyzás volt.
2: Fú, de felidegesített.
3: Mi nem mondtad neki, hogy gyere és zuhanyozzunk együtt?
2: Mert előtte már együtt zuhanyoztam egy másik csávóval, és ez elég nekem egy napra elég.
3: Minek
2: nézel engem? Nem vagyok ennyire terminátorja. Jó, de hogy az emberi hülyesség meg, hogy miért mindenki más életével törődik, de tényleg, mert a sajátja nincsen rendben, és akkor ott akar rendet rakni, de nem állok le bele vitatkozni, mert mondanám azt, hogy ennyivel intelligensebb vagyok, de nem, ennyivel kevesebb az izmom.
3: Ja, értem, szóval, hogy egy ilyen kigyúrt csávó volt. Értem.
2: Mert igen, vannak a kigyúrt csávók, meg a 80 éves bácsik, csak ők általában, mire én az öltözőbe megyek, addigra már fél lábbal a padon mesztelenül olvasnak egy újságot. Lobog a szélben a szélzsák. Ez a kordai effektus, és valamiért a másikat, amit magyaráz meg nekem, miért az van, vannak fönt szekrények, meg vannak lent szekrények. És valamiért, hogyha egyszer érkezek valakivel, akkor mindig az egymás melletti kettő jön, tehát ugye nagyon közel álljál hozzájuk, és valamiért mindig az van, hogy aki másodjára jön, az kapja az alsót, hogy mire odaér a szekrényhez, addigra én már félmeztelen legyek. Tehát, hogy az egész logikáját valaki szervezze már újra.
3: Na várjál.
2: Bemegyünk ketten szaunázni.
3: De hogy miért, az, hogy az alsó, az téged miért zavar, és az hogy függ össze a te félmeztelenségeddel?
2: Úgy függ össze, hogy én megyek előbb. Te vagy a második.
3: Igen.
2: Te megkapod pont mellettem a rohadt nagy öltözőben, tehát hogy ott kell nyúlkálnod, és mivel te vagy a második, kicsit később érkezel, és te kapod az alsót. Tehát amikor neked le kell hajolnod az alsó szekrényhez, az már pont nagyon kellemetlen, mert mellettem vagy, és én addigra már a gatya felvételnél tartok. Tehát ritmusban sem jön ki, helyben sem jön ki, hogy ezt direkt csinálják és valahova kamerázzák, vagy ez csak a lustaság, a trehenség annak, aki kiadja a jegyeket, ezt nem tudom.
3: Vagy ez a kis perverziójuk.
2: Én nem tudom. Jobb volt ez a korszak, amikor még 100-as kellett bedobni, mert volt olyan, hogy 100-as kellett bedobni, és ott volt olyan napom, amikor 5-öt szedtem ki, mert beszorult. Tehát volt egy nyertes napom.
3: Így segítik elő az ismerkedést.
1: Buenos Morgan! Minden

0: Be kell ezt a Ed Sheeran telefonálni fog az öreg telefonjával. Milyen lesz az old phone? Feeling overwhelming sadness
1: before the friends I do not have left. Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
3: Nyolcadikosok, figyelem! Október 16-án, pénteken 9 órától nyílt nap a komáromi Kempelen középiskolában. Ismerd meg ösztöndíjjal támogatott honvéd kadét, rendészeti és közszolgálati képzéseinket. Katonai, rendészeti és tűzoltó technikai bemutatók, valamint kiscsoportos tájékoztatók várják a nyolcadikosokat és szüleiket. A nyílt napon tombola sorsolás is lesz. Október 16-a, péntek 9 óra, Kempelen, Komárom.
4: A falevelek már erősen hullanak, de a Plazma Center juttatásai októberben is magasan maradnak. Hogy miért? Ami számodra egy-egy kényelemben töltött óra, az egy rászoruló betegnek maga az élet ajándéka. Nem maradhatsz tehát hála nélkül. Válj te is életmentő plazmaadóvá a hónapban, hiszen így az alkalmassági vizsgálat során 5000 forint, életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazmaadásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Tarts velünk te is, és tegyük közösen jobbá a világot!
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, a szép napot kívánok. Társadalmi egyeztetésre bocsátják Budapest környezetvédelmi programját. A szezon leghidegebb hajnala volt a szerdai, prevenciós napot rendez a Tatabányai Szent Borbála Kórház. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. Elkészült Budapest környezetvédelmi programjának tervezete, ehhez november elejéig várja az észrevételeket a fővárosi önkormányzat, közölték a Budapest Városháza közösségi oldalán. Mint írták, a 2031-ig szóló program a következő évek legfontosabb környezetvédelmi céljait és feladatait határozza majd meg. A program 3 fő jövőképre épül, az első az élhető Budapest, azaz tisztább levegő, egészségesebb környezet és több zöld felület, a második az ellenálló Budapest, amely a klímaváltozás hatásaira való felkészülést, valamint a természet és a vizek védelmét jelenti. A harmadik az önálló Budapest jövőképe, a fenntartható közlekedésre, a felelős erőforrás gazdálkodásra és energiahatékonyságra épül. Az észrevételeket november 8-áig lehet elküldeni. A teljes tervezet megtalálható a budapest.hu oldalon. Átlagosan 2 fokkal volt hidegebb az ilyenkor szokásosnál a szerda reggel a Nógrád megyei zabarban mért -4,3 fok. Az őszi szezon legalacsonyabb értékkel terül ki a Hungaromet ZRT szerdai Facebook bejegyzéséből. Azt írták, csípős volt a szerda reggel, átlagosan 2 fokkal volt hidegebb az ilyenkor szokásosnál. Nagy területen süllyedt fagypont köré a hőmérséklet, elsősorban a hidegre hajlamos helyeken mértek 0 fok alatti hőmérsékletet, de az ország nagy részén csak 1-2 fokkal mértek fagypont feletti értékeket. A bejegyzéshez készített infografika szerint zabarban -4,3 fok volt szerda hajnalban, a legmelegebbet 6,8 fokot pedig a Zala megyei Nemesbük községben mérték. A szezon eddigi leghidegebb reggele október 4-én volt, akkor a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtasson -3 fokot mérták. Tudatosan a merrák ellen címmel prevenciós napot rendez a Tatabányai Szent Borbála Kórház október 15-én csütörtökön délelőtt 9 órától az Ellépület 5. emeleti előadó termében. Az előadások mellett lesz interaktív emlő önvizsgálati tréning, komplex állapotfelmérés és szűrőállomás, valamint mentális egészségpont is. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit az egészségfejlesztés@tatabanyakorház.hu e-mail címen lehet megtenni.
0: Időjárás.
1: Gyakran zavarhatják felhők a napsütést a térségben, de számottevő csapadék nem várható. Mérsékelt helyenként élénk lehet a nyugatias szél, 15 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancsjárat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Van híre Cílo Greenről? Nincsen? Nekem van. Megosztom veled. Jön a bulvárcsokorban az úriember. Hello koktél 5 órában. Kevés Duma, jó sok zene Tamással. Ez a Forrás Rádió. Kiváló dalokat hozok. Itt lesz Loi Medusa, a Busta Rhymes és Mariah Carey közös. Egy csinam pedig most kezd. Jön az Old Phone. Rádiózz velem!

Loi és David Puente, ez a Golden Summer volt, a tiétek csak slágerek közt érkezett. Ez a koktél, kerek 5 órában egészen 3 óráig tölthetjük együtt az időt. 0-20-97-8-97-8-5 a számom. Ha infód van bármiről, utakról, elveszett valamit, találtál valamit, dob nekem, továbbítom. Szilo Grint is a Bulvár Csokorban a következő fél órában biszti megkapod. A tévedés annál veszedelmesebb, minél több igazságot tartalmaz. Harry Frederick Emil neki köszi a mai napi koktélos bölcsesség. Svájci filozófus, író és költő volt, legismertebb műve a Naplója, amely még gondolatokat tartalmaz az életről, a lélekről és az emberi kapcsolatok természetéről. Apropó természet, nekünk természetesen csak slágerekkel bombázunk téged. Doja Cat mindjárt jön, Duke Demont, elsőként pedig a BSV Pálya, Alex Elna is a Sleppel. A Lido Kaint küldöm,

Köszönöm, hogy itt vagy. Dózsa Cat, az imént csak slágerek közt hoztam. Koktél 5 órában, 3-ig együtt. A következő fél óra elhozza neked a Bulvár Csokrot, benne CeeLo Green. Képzeljétek, 18 év után hivatalosan is visszatér egy legendás csapat, egy duó. Vagy melyik is ez? Mondom nem sokára, nagyra nyitni a hallójáratokat. Hírem van az utakról, az egyes főúton Komárom keleti határában a 83-as kilométernél közműépítés miatt le van zárva a fél útpálya. A 10-esen Nyergesújfalun, az 51-es kilométernél kijelölt gyalog átkelőjét korszerűsítenek, itt is félpályás lezárással találkozhattok. Lányváron pedig a 33-as kilométernél szennyvíz vezeték csőtörés miatt végeznek javításokat. Útszűkület vár, valamint jelzőlámpa, ami irányítja a forgalmat, 30 km/h a sebességkorlátozás. Nos, ennyi voltam, neked van, dobd el nyugodtan. Én pedig dobom mindjárt CeeLo Green-t, mind muzsikában, mind pedig a Bulvár Csokorban. Előtte jön az M-Funk, Charlie XCX, itt pedig a Justy. A dal, a Just a Little, csak slágerek közt küldöm.

0: Willow Green, jaj, de imádom ezt a dalt, 9-5-9, 11 évvel ezelőttről, a Music to My Soul volt a tiétek, ez a forrás, köszönöm, hogy velem vagytok, ígértem nektek a Bulvár Csokrot, benne az úr, a legfrissebb és a legforróbb zenei pletyi a tiétek, 18 év után ugyanis hivatalosan is visszatér a legendás Gnarls Barkley Duo, igen, kérem, jól hallottátok, Szíló és a zseniális producer Danger Mouse idén kiadták az új Atlanta című albumukat, és most jól bejelentettek egy hatalmas őszi világturnét. No, de itt jön a szaftos csavar és a backstage dráma. Alig száradt meg a tinta a turné plakátokon, a Live Nation kiadott egy közleményt, ami azonnal elindította a pletyka áradatot. Hát kiderült, hogy Danger Mouse valójában egyetlen koncertre sem megy el. A színpadi zúzás ugyanis teljesen CeeLo Green egyéni show-ja lesz. Az ugye megvan, hogy a Gnarls Barkley nevű formációnak melyik dalát játssza a forrás? Hát persze, hogy a Crazy-t. Bulvár Csokor, benne CeeLo Green, mindjárt Shakira énekel egy jó nagyot, itt pedig Szakács Geri indul el, pontosabban bíztat minket, hogy induljunk el. Oké, megyek is haza, szia! Hozom csak slágerek közt, maradok még, Jugi.
1: Forrás Rádió. Sziasztok, Szakács Gergő vagyok. Hallgassátok az Induljá című dalt itt a Forrás Rádióban. Forrás Rádióban.

0: Ez aztán Dua Lipa, egy kis illúzió, egy kis varázslat, mutatom!
1: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrendben, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500 ezer forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz grundfosz.hu per karrier.
3: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
4: iránykomárom.hu. Ősszel is élmény. Itt az ősz. Iránykomárom. Egy kellemes séta, egy izgalmas program, fürdőzés vagy egy hangulatos ebéd. Komárom ősszel is tele van élményekkel. Programok, látnivalók, gasztronómia és kikapcsolódás egy helyen. iránykomárom.hu. Tervezd meg a hétvégét és fedezd fel Komárom őszi arcát. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője, megújítják a balatoni Bringakör kerékpárutat, Hollandiából hozott több kilogramnyi drogot vonaton két díler elfogták őket. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Megújítják a balatoni Bringakör kerékpárutat, mintegy 20 kilométeres szakaszon készítenek elő felújításokat, közölte Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Ismertette, a nagyobb beruházás az északi partot érinti, Tihany és Balatonfűzfő között 7 településen összesen 14,4 kilométeren építik át és szélesítik ki a meglévő kerékpáros útvonalat. Az önálló kétirányú kerékpárutak jellemzően 3,3 méter szélesek lesznek, két új fény és felsorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A tervek szerint a kivitelezésre a közbeszerzéseket még az idén elindítják, a munkák várhatóan jövő tavasszal indulnak. Lemondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója Láng István október 15-ével, közölte az élő környezetért felelős minisztérium szerdán a közösségi oldalán. A közlés szerint az OVF főigazgatói tisztségének betöltésére pályázatot írnak ki. A főigazgatói feladatokat az új vezető kinevezéséig Gacsályi József, az OVF eddigi műszaki főigazgató helyettes látja el, megbízott vezetőként írták. Elfogtak két budapesti dílert, aki Hollandiából hozott Magyarországra több kilogramnyi drogot vonaton, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda szerdán a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint majdnem 8 kg kábítószer találtak a nyomozók annak a két férfinak a bőröngyében, akiket kedden fogtak el Kelenföldön, miután leszálltak a Münchenből érkező nemzetközi gyorsvonatról. A két férfi a hollandiai Eindhovenből indult és a német városban szállt át, tették hozzá. A bőröndből 1 kg ketamin és 2,2 kg kokain, míg 6 boros üvegben összesen 4,5 liter amfetamin olaj volt, emellett 6070 eurót is lefoglaltak a 33 és az 50 éves férfitól. A nyomozók kutatást tartottak egy 8. kerületi ingatlanban is, ahol a gyanú szerint felütötték a drogot. Ott további 4,4 kg koffeinport és 18 liter átlátszó folyadékot foglaltak le a nyomozók. Október 16-án pénteken egészségnapot tartanak az esztergomi Mesekuckó játszótéren 11-től 15 óráig. A program során játékos formában kerülnek előtérbe az egészséges életmódhoz kapcsolódó témák, a résztvevők többek között mozgással, táplálkozással és az érzelmekkel kapcsolatos játékok és foglalkozások várják. A program 5 éves kortól látogatható, a részvétel ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést a térségben, de számottevő csapadék nem várható, mérsékelt helyenként élénk lehet a nyugatias szél, 15 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Ezzel indítom az utolsó órát. Ez a koktél 5 órában kevés Duma, jó sok zene és Tamás. Buenos Morgan visszatekintő rövidesen, a meg Bulvár Csokor, benne Camilla Cabello, jó képzeljétek, szingli a lány. Jó hír? Lehet. Én Tamás, köszi, hogy itt vagy. Kaingo mindjárt, Király Viktor, Jason Derulo, Dua Lipa pedig ez az Illusion a tiéd. Rádiózz velem!

Kángó, na meg a One Republic, a Chasing Paradise volt a tiétek. A tavalyi évből hoztam koktél 5 órában, Bulvár Csokorral természetesen. Camila Cabello a terítéken, kivel is szakított a hölgy, nem sokára megtudod. Jön a Buenos Morgan visszatekintő is, benne pedig szorongó pénztárosról és munkahelyi kedvezményekről esik szó. Fülelj majd a következő fél órában is, addig viszont tuti itt lesz. Alex Warren, jön Nelly Furtado, Megan Trainor pedig most kezd. Don't I make it look easy, így a dal, csak slágerek közt küldöm. Yeah.

0: Jelt, jaj, ide imádom a nőt, 5 évvel ezelőttről hoztam. Ez a koktél, apropó, 5 órában, kevés dumában, jó sok zenével és bulvárcsókorral. Benne Camila Cabello, jó hírem van, uraim, hivatalosan is újra szingli a csaj, viszont van rossz hírem is, az előző pasija, akivel csendben szakítottak, Harry Junior, Csálú volt, elképesztően gazdag, dubai székhelyű divat birodalom őrköse ő. A páros legutóbb még tavasszal látták együtt a Coachellán, de a bennfentesek szerint a románc nem bírta ki a távolságot és a sűrű naptárakat, így szépen barátságban elváltak útjaik. No de Camilla nem az a lány, aki otthon sír a párnájába, visszatért a közösségi médiára, ráadásul nem is akárhogy, egy brutálisan szexi piros falatnyi bikiniben mutatta meg a világnak, mit veszített a milliárdos ex. No és hogy mit veszített? Jelzem, én megnéztem. Volt mit veszíteni, igen. Camilla Cabello, az imént a Bulvár Csókorban, rövidesen Buenos Morgan visszatekintő, addig énekel el is a kész, itt lesz Mary Froze, Lance McClancy-szel, elsőként pedig Adele, no és a Hello, a kereskedelmi szünet után dobom neked, mutatom!
1: Light Session! Light Session! Ha a napnak lassan vége, de

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamáshegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Montaverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 99 92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Alaska Kansas és Mary Frost közös a tiéd, volt a tiéd, bocsánat, a Paraíso koktél műtórában, előttem pedig Buenos Morgan, az ébresztő műsor. Ilyenkor napközben előveszük a viccesebb részeket, és tényleg vicces lesz szám ez is. Szorongó pénztáros a terítéken, valamint a munkái kedvezmények. Na ez ügyben azt hiszem, hogy Rolanda le kell ülni beszélgetni, milyen kedvezményeket kapjunk. Van ötletem, na mutatom a részleteket.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Beszélgetünk a linci pénztárosról, aki közel 9 milliónyi hivatalosan nem létező akciót generált a vevőknek, hogy a szorongását oldja. Ezzel kapcsolatban még jönnek a reakciók, és hát itt Kristófa az önkiszolgálós kasszák ellen megy, azt mondja, hogy dehogy gyorsabb egy nyüves energiaital miatt is 20 percet vársz a kasszás Józsira, hogy elmulasszon 18-nak.
3: Igen, ha ilyet
2: mindig
3: veszel,
2: valamivel
3: akkor...
2: én is megakadok, de hát jönnek azok gyorsan.
3: Igen, ha ilyet veszel, akkor az necces tud lenni valóban, de hogyha meg egyébként olyan termékeket veszel, tényleg csak egy-kettőt, amit nem kell külön engedélyeztetni, akkor sokkal gyorsabb.
2: Aztán van itt olyan, aki a helyi kedvezmény szálon indult el, és azon indítja meg a fantáziáját, egyébként pont Eszter. És azt nézem itt, hogy egyébként ez is egy érdekes téma, hogy minden munkahelyen vannak ilyen belső kedvezmények. Tehát oké, hogyha egy boltban dolgozol, akkor van olyan, hogy mit tudom én, dolgozói kedvezmény, és akkor olcsóban veheted a valamit. Mindenkinek van ilyen? Tehát mit tudom én, nálunk kérhetsz egy dalt havonta, vagy van valamilyen rádiós kedvezmény?
3: Igen, csak beszéld meg mondjuk a Tomival.
2: Vagy mondjuk a Grétéknél a rendőrségen van olyan, hogy rendőr kedvezmény, és mit tudom én, egy büntetésből 10%-ot elengednek. Az ilyen jó lenne, nem? És akkor mondhatnád egy a barátainak, hogy használd a Gréti kuponkódot, és akkor nem 20 éve letöltendő, csak 18.
3: De várjál, mert ahhoz már bíróság is, ők is be vannak vonva.
2: Hát biztos a bíróságnak, a bírónak is van valami kedvezménye, nem?
3: Ja, értem.
2: Vagy, de ez jó, nem?
3: Lehetne, figyelj, ez simán, tehát hogy nyomasszuk ezeket is.
2: Ez jó, ez gyűjtsük már be a ti munkahelyeteken. Írjátok már meg 0-20-978-978-ot. Milyen kedvezmény van, ami csak ilyen belsős, és a belsőseknek szabad, vagy a belsőseknek például a buszsofőrök azt hiszem ingyen buszozhatnak, nem?
3: Vagy milyen kedvezmény lehetne? Tehát ha nincs, akkor mit tudnátok elképzelni? Mi az, ami jó lenne?
2: Mert akkor ez alapján lehetne munkahelyet választani, nem? Azt is tudom, hogyha valaki, azt hiszem a Mekinél, de szerintem a Burgernél is van ilyen, hogyha ott dolgozol, akkor egy napi egy kaját azt kaphatsz.
3: Igen, ilyenek szoktak lenni. Ja, mondjuk szerintem menő éttermekben azért ilyen nincs, tehát ott mondjuk ilyen, nem tudom, Michelin csillagos éttermekben nem tudsz egy ilyen degustációs menüt megenni naponta.
2: De vajon mit kezdhet, vagy mit kaphat mondjuk az OnlyFans informatikusa?
3: Vagy kit?
2: Hát, hogy itt milyen munkahelye, milyen kedvezmény van? Tűzoltok, mint a havi egy ingyenes oltás.
3: Vagy mondjuk a piros honfoglalónak a rendszergazdája kap 10% kedvezményt Jessica 22-nél, vagy mi?
1: Buenos Morgan, minden

0: Temple City és a Savoyer, ezzel zártam az utolsó órát a Cocktailban, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 5 órában kevés dumával, jó sok zenével Tamást hallottad, és a magazin műsort legközelebb holnap találkozhatunk, ugyanígy 10 órakor beesek, addig tessék eltenni a koktélos poharadat, törölgesd el szárazra, holnap pedig vedd elő 10-kor, és gyere szomjasan, mert hogy töltögetjük. A folytatás hozza neked a beatet, I és Roland egészen 5-ig, 5-től pedig újra én, jövök a Forrás Charterrel, benne pedig jó, hogy a hazai kedvencek. Utána, igen, persze, Light Session, ne feledd, Spider Ghost a mai 2 órában. Na, ciao ciao mindenkinek, sziasztok, a Wachowski Live és a Miss California kezdi a következő órát, én pedig holnap gyűszök!
1: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgan! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
3: Nyolcadikosok, figyelem! Október 16-án, pénteken 9 órától nyílt nap a komáromi Kempelen középiskolában. Ismerd meg ösztöndíjjal támogatott honvédkadét, rendészeti és közszolgálati képzéseinket. Katonai, rendészeti és tűzoltó technikai bemutatók, valamint kis csoportos tájékoztatók várják a nyolcadikosokat és szüleiket. A nyílt napon tombola sorsolás is lesz. Október 16-a, péntek 9 óra, Kempelen, Komárom.
4: Végre! Közeledik!
5: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértest Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértest Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
6: A legközelebbi kupon beváltási nap október 14-e szerda.
5: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
7: Vértest Center. Éj színesen! Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 3 óra előtt, köszöntöm Önöket. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Az EU mintegy 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Cseh riválissal találkozik a selejtező második körében az Esztergom. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Az október 23-ai hosszú hétvégén Eger, Miskolc, Gyula, Budapest és Nyíregyháza a legnépszerűbb buticél, míg a régiók versenyében Észak-Magyarország vezet az egyik népszerű szállásfoglaló oldal adatai alapján. Az MTI-nek küldött közleményben kiemelték, hogy a hosszú hétvégi foglalások 29%-a az észak-magyarországi régióba szól, ezt a Nyugat-Dunántúl és Dél-Alföld követi. A városok élmezőnyébe Pécs, Szeged, Hajdúszoboszló, Harkány és Hévíz is bejutott. A foglalások 57%-a két éjszakás, a szállások között a hotelek dominálnak a foglalások 30%-ával. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai Eger, Miskolc, Gyula, Budapest és Nyíregyháza, melyeket Pécs, Szeged, Hévíz, Zalakaros és Hajdúszoboszló követ a top listán. Ebben az időszakban a wellness szálláshelyek iránti igény még magasabb, a foglalások 40%-a ide szól. Az Európai Bizottság 2,86 milliárd eurót folyósított szerdán Ukrajnának a 90 milliárd eurós uniós támogatási hitel védelmi célú keretéből. Az összeget drónok, légvédelmi rendszerek, rakéták, radarok, elektronikai hadviselési eszközök és lőszerek beszerzésére fordítják, közölte a brüsszeli testület. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a bejelentés kapcsán hangsúlyozta, a szerdai finanszírozás Ukrajna legsürgetőbb katonai szükségleteinek kielégítését szolgálja. Kiállításra várják az érdeklődőket Komáromban a Brigéció öröksége látogató központban október 15-én 17 órakor. Az eseményen a Szamódi Zsolt alap fotóiból nyílik tárlat, melyet Vénár Tibor író művészettörténész nyit meg. A tárlat egyébként november 16-áig látogatható. És végül sport, a MOL Esztergom a cseh Baník Mosttal találkozik a főtáblára jutásért a női kézilabda Európa Ligában, derült ki szerdán a bécsi sorsoláson. Az előző szezonban európai kupa újoncként EL negyedik királyvárosi egyesület a kvalifikáció második körében csatlakozik be az Európa Liga idényben. A párharc első mérkőzését november 7-én vagy 8-án játsszák, a visszavágóra egy héttel később kerül sor.
0: Időjárás.
1: Felhős időre van kilátás, több-kevesebb napsütéssel kisebb eső előfordulhat, 13 és 16 fok között mérünk. Csütörtökön ismét változóan felhős időre számíthatunk, a nap második felében elsősorban északkeleten várható csapadék, 16 fok lesz a csúcs.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig már is rajtol a Beat, a délután ritmusa. Tudjátok jól, 2 órán keresztül a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket hozom nektek. Kezdésként már is pörög a Miss California, Wachowski féle verziója. A mikrofon mögött már ír.

0: feledd. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tataiak, figyelem! Ha azt hittétek, már mindent végig kóstoltatok, akkor van egy meglepetésünk. A Fudórán mostantól még több étteremből rendelhettek. Fedezzetek fel új kedvenceket, vagy rendeljétek házhoz a jól bevált ízeket. Fudóra, mert jól esik.
2: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
3: Komárom Online. Ősszel is mindig képben. Ősszel is pezseg Komárom. De tudod, mi történik éppen a városban? Kövesd Komáromat online, és ne maradj le semmiről. Facebookon jönnek a friss hírek, Instagramon az őszi hangulatok, TikTokon a legjobb pillanatok, YouTube-on a város történetei, Spotify-on pedig Komárom hangja vár. Egy város, meg annyi történet, minden platformon. Kövesd Komáromat online. Komárom. Határtalanul jó.
4: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyaghegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat a délután ritmusa egészen 5 óráig. Ne felejtjétek, ezt követően a menetrend a szokásos. Zimmerer Tamás hozza nektek a chartert 7-ig, majd pedig 7-től 9-ig érkezik a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora. Mivel szerda van, ezért ma este Spider Ghost lesz a műsor rezidense. Nálunk pedig Crash Adams slágere forog, ez már is a New Heart. Call the

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa, amely most féltávhoz érkezik. Átadom a helyem, jönnek a legfrissebb hírek, információk Kittivel, utána azonban folytatjuk természetesen egy újdonsággal. Érkezik el a Henderson, a Swish Disco, valamint Alok, így együtt, ez lesz az Under the Sun.
1: Kérdezik, miért ilyen jó a napod? Ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrendben, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500 ezer forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz grundfosz.hu per karrier.
3: Állásbörze újra tatabányai cégek részvételével október 16-án 12-től 18 óráig a Vértes Centerben. Állásajánlatok, tájékoztatók, karrier lehetőségek. Tatabánya, ahol otthonra találsz. Tatabánya, ahol állást találsz. Október 16-án a Vértes Centerben.
4: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
7: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
8: Mindenki hallja.
7: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
8: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, üdvözlöm Önöket. A gáztárolók töltöttsége 77%-os, a MÁV megújítja a 82-es vasútvonalat, néphagyományok és mesterségek napja lesz Tatabányán. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Magyarország megfelelően felkészült a télre, a gázellátás a már betárolt tartalékokból is megnyugtatóan biztosítható, a gáztárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI megkeresésére. A tárca a szerdai tájékoztatása szerint Magyarország nemzetközi összehasonlításban is kimagasló tároló kapacitásokkal rendelkezik. 5 helyszínen Hajdúszoboszló, Kardoskút, Pusztaederics, Szőreg, Zsana, összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. A gáztárolók töltöttsége 77%-os, magasabb a 74% alatti uniós átlagnál és az egy évvel korábbi belföldi mutatónál is. Az elérhető készletmennyiség már meghaladta a 4,8 milliárd köbmétert, az elmúlt időszak éves lakossági fogyasztását ezzel bő másfélszeresen múlja felül, ismertette a tárca. A MÁV megújítja a 82-es számú 60 Szolnok vasútvonal egy szakaszát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója szerdán a közös oldalán. Bejegyzésében kiemelte, 60 és új 100 között elvégzik a tervezett karbantartásokat, több mint 13 kilométeren szabályozzák a vágányokat, 33 kitérőnél végeznek munkálatokat, 320 váltó talpfát cserélnek, átépítenek egy vasúti átjárót és 2 rövidebb pályaszakaszt is. A munkák 10 napig tartanak, a vágányzár miatt pótlóbuszok közlekednek az érintett szakaszokon. Mintegy 5 kilométeren számolnak fel sebességkorlátozásokat, amivel 6 perc menetidőt nyerhetnek. A cél a pontosabb és megbízható vasúti közlekedés, tette hozzá Hegyi Zsolt. Környékösség önkormányzata az emberi erőforrás támogatás kezelővel együttműködve idén is kiírja a 2027. évre a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2026-27-es tanév második és a 2027-28-as tanév első fél évére vonatkozóan. A jelentkezési határidő november 5-e, a részletes leírás a jelentkezésről a környe.hu oldalon található. Október 17-én rendezik meg Tatabányán a 4. néphagyományok és mesterségek napját. A Széchenyi István művelődési házban 16-tól 19 óráig lesz többek között újborkóstoló szőlőpréssel és mustkészítés, kukoricafosztás és morzsolás, csuhéfonás, kisebb díszek, figurák készítése, fazekas foglalkozás, fafaragás, gyertyaöntés, valamint néptánc és népzenei bemutató a végén közös táncházzal. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Felhős időre van kilátás, több-kevesebb napsütéssel kisebb eső előfordulhat, 13 és 16 fok között mérünk. Csütörtökön ismét változóan felhős időre számíthatunk, a nap második felében elsősorban északkeleten várható csapadék, 16 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

második félidő, legalábbis ami a beatet illeti mindenképpen, tovább dübörög a délután ritmusa, mégpedig egy klassz újdonsággal érkezik Ella Henderson, a Switch Disco és Alok közös lágere, ez az Under the Sun, a mikrofonnál még mindig.

0: elkezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
2: Munkahelyet keresel?
3: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Aviheggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata. Nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
4: Öreg Tavi Halászfesztivál Tatán. Október 23-a és 25-e között újra halas finomságokkal, zenével és színes programokkal vár mindenkit a Tatai Kastély téren az Öreg Tavi Halászfesztivál. Látványhalászat, halászléfőzés, incsiklandó halételek, kézműves kirakodóvásár és változatos zenei produkciók gondoskodnak a remek hangulatról. Szombaton halászléfőző verseny, vasárnap pedig Gyereksziget várja a családokat. A belépés ingyenes. Részletek a hellotata.hu oldalon és a fesztivál Facebook eseményénél. Öreg Tavi Halászfesztivál. Találkozzunk Tatán október 23-a és 25-e között.
5: Nyolcadikosok, figyelem! Október 16-án, pénteken 9 órától nyílt nap a komáromi Kempelen középiskolában. Ismerd meg ösztöndíjjal támogatott honvédkadét, rendészeti és közszolgálati képzéseinket. Katonai, rendészeti és tűzoltó technikai bemutatók, valamint kiscsoportos tájékoztatók várják a nyolcadikosokat és szüleiket. A nyílt napon tombola sorsolás is lesz. Október 16-a, péntek 9 óra, Kempelen, Komárom.
6: Vajon milyen állatok ébrednek csak sötétedés után? Győrben fényállatok költöznek az igaziak közé, és estére állatkertünk új arcát mutatja. Fedezzétek fel a Wildlife Parkot október 23-ától a Győri Állatkertben. Nappal él, este ragyog. Részletek zoogyor.com.
7: A falevelek már erősen hullanak, de a plazmacenter juttatásai októberben is magasan maradnak. Hogy miért? Ami számodra egy-egy kényelemben töltött óra, az egy rászoruló betegnek maga az élet ajándéka. Nem maradhatsz tehát hála nélkül. Válj te is életmentő plazmaadóvá a hónapban, hiszen így az alkalmassági vizsgálat során 5000 forint, életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazmaadásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Tarts velünk te is, és tegyük közösen jobbá a világot!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Forrás Rádió. Nem csak hallgatod, éled is. Mindig veled. Girl, put your love on me.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa. Tudjátok, jól 5 óráig rádiózhatunk együtt. Ezt követően jön a Toplista, a Charter, Zimmerer Tamással, majd pedig a Light Session hétköznapi mix műsorunk, amelynek ezúttal Spider Ghost lesz a házigazdája. Itt a Beatben latinos hangulattal folytatjuk. Enrique Iglesias, Pitbull és I Am Chino érkezik. Ez a Tamo Bien.
1: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: ez a Forrás Rádió mindig veled, de szépen lassan el kell, hogy köszönjek. A végére ért ugyanis a mai beat. Átadom a helyem Zimmerer Tamásnak, aki a toplistát, a chartert hozza el nektek, és ne feledjétek, utána sincs még vége a napnak, mert hogy este 7-től 9-ig érkezik a Light Session, Spider Ghost-tal a lemezjátszók mögött indul majd a hétköznapi mix műsorunk. Holnap reggel 6-tól a Buenos Morgenben ismételten várlak titeket. Az elmúlt két órában éjes solandot hallottátok.
1: A kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is lehet koncert. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
3: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Nézd meg, mi hogy termeljük az energiát. Mi történik az energia mögött? Hogyan lesz a tüzelőanyagból hő, a hőből pedig az otthonokat melegítő távhő? Most beléphetsz oda, ahol mindez történik. Október 16-án pénteken újra erőművek éjszakája a Tatabánya erőműben. Járd be velünk az erőművet, nézz körül a kazánoknál, a turbináknál és a vezérlőteremben, és fedezd fel testközelből, hogyan állítjuk elő azt az energiát, amely nap mint nap ott van a város életében. És amikor lemegy a nap, jön az este egyik leglátványosabb része. Megújult fényfestéssel színesítjük az erőmű épületeit. Tavaly több százan voltatok velünk. Idén is várunk.
6: Ha kíváncsi vagy arra, mi van az energia mögött,
5: ne csak használd, nézd is meg.
6: Az esemény regisztrációhoz kötött, melyet az erőművekészakája.hu per jelentkezés oldalon tudtok megtenni.
5: Minden egyéb információt a Tatabánya Erőmű Kft. Honlapján a www.tber.hu oldalon találtok meg.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. A romák országos önkormányzata üdvözli, hogy a roma ügyek kikerültek a belügyminisztérium felügyelete alól, megemelik a közlekedési bírságokat Horvátországban, tervezett áramszünet lesz holnap Oroszlányban. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A magyarországi romák országos önkormányzata üdvözli, hogy a roma nemzetiségi ügyek kikerültek a belügyminisztérium felügyelete alól, mondta a szervezet elnöke szerdán az MTI-nek. Dancs Mihályt az MTI annak nyomán kereste meg, hogy az általa vezetett szervezet közlése szerint nemzetiségi vezetők a kormányzat képviselőivel egyeztettek kedden a Veszprém megyei város Lődön. A magyarországi romák országos önkormányzata elnökének szavai szerint a cigány közélet a korábbi helyzetet úgy ítélte meg, mintha gyámság alá lett volna helyezve. A döntés úgymond felszabadítás volt a cigányügynek, mondta az elnök rámutatva, most már a romákat együtt kezelik a másik 12 hazai nemzetiséggel. Jelentősen emelnék a közlekedési szabálysértések miatt kiszabható bírságokat Horvátországban. A biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, a veszélyes szabálytalan parkolásért 300 eurós büntetés járhat, az illegális utcai autóversenyek résztvevőire pedig akár 5000 eurós bírságot és elzárást is kiszabhatnak, jelentette be szerdán a horvát belügyminiszter. A tárca a közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény módosítását készíti elő, a tervezet még nem került társadalmi egyeztetésre, így a szigorítások egyelőre nem léptek hatályba. Az EON tájékoztatása szerint október 15-én, vagyis holnap Oroszlányban reggel 8 és délután 3 óra között tervezett áramszünet várható a Füst Sándor utcában, a Gönczi Ferenc utcában, a Petőfi udvarban, a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics Mihály úton. A szolgáltató transzformátor állomás karbantartást végez, az érintett címek listáját megtalálják az oroszlány.hu oldalon. Ingyenes jogi tanácsadást tartanak Kisbérán. A családsegítő központban az ügyfeleket a holnapi napon, október 19-én és október 29-én várják, mindegyik alkalommal délután 4:30 és 5:30 között.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős időre van kilátás, inkább csak a nyugati és északi tájakon lehet gyenge eső zápor, a hőmérséklet 13 és 16 fok között alakul, míg késő estére 3 és 12 fok közé hűl le a levegő. Holnap hazánk középső és keleti tájain időszakosan felhősebb lehet az ég, majd délutántól sok felé csökken a felhőzet, néhol kisebb zápor előfordulhat.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancsjárat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Welcome, my friends.

20. héten Lady Gaga és az Abracadabra, úgyhogy egyből varázslattal kezdtük a műsort. Szép délutánt kívánok mindenkinek, sziasztok! Indítom a Forrás Chartert, szerda van, itt vannak a hazai kedvencek, jön a visszadekorovat is a következő órában, benne pedig Enrique Iglesias és Vizin közöse, érkezik Spy the Ghost is, a Light Session 2 óráját ma tőle kapjátok, előtte Kamerád, kulisszák mögötti rituálé, de hogy mi is az, nagyon cuki, majd csak fülej, itt lesz Kanye West és egy oroszországi stadion koncert, ami nem valósult meg. Na meg jön a zenész legenda is, ő Todd Rundgren, állítása szerint Taylor Swift tönkretette a zenét. Na hát, ha ezt hallaná, bár szerintem tuti hallotta. Addig pedig legjobbjaink mindjárt a Crazy Boys, Tolvaj Ren és Marco X közös. Elsőként pedig Ed Sheeran és az Azizám a blogban. Ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és a hazai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást! Kellemes időtöltést!

18. Accent, Sarah és Misha Miller közösen, ez volt a Don't Leave, te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatod, ez a hazai lista, köszönöm, hogy velem tartasz, hétig teheted. Képzeljétek, nem mindennapi kritikát fogalmazott meg Taylor Swift-tel kapcsolatban Todd Rundgren, a Rock and Roll Hall of Fame tagja, a Vulture Fresh interjújában meglehetősen kemény véleményt mondott a világsztárról, és odáig ment, hogy szerinte akár az is kijelentető, Taylor tönkretette a zenét. Nos, az úr szerint Swift a középszerűség megtestesülése. Az énekes dalszerző azt is kifejtette, hogy véleménye szerint a zeneiparban napjainkban a nők kerültek nagyobb szerepbe, amit részben azzal magyarázott, hogy a fiatal férfiak inkább videójátékokra költik a pénzüket. Idézem megint, Taylor Swift semmi különöset nem csinál azon kívül, hogy növeszti a haját. Nos, hogy a Swiftik hogyan reagálnak a legendás zenész véleményére, az úgy gondolom, hogy egy másik kérdés, de biztos, hogy lesz ennek még visszhangja. És lesz Ray Dalton.

A4. A Hypaton és Normagy Martin közös auta, My Head. Ez a charter, benne pedig a hazai lista, Nomek Tamás és Kamrád. Most képzeljétek el a következő helyzetet. Kint üvölt a több ezeres tömeg, a fények már villognak, a feszültség a tetőfokára hág, Tim pedig a backstage-ben nem vizet iszik, nem a torkát köszörülés, még csak nem is meditál. Nem ám kérem. A színpadra lépés előtti utolsó szent és sérthetetlen két percben elővesz egy üveg extra csípős chili sauce-t, és szó szerint nyakör önti vele a kedvenc sós rákcsáni valóját. Igen, jól hallottátok, miközben a legtöbb énekes óvja a hangszálait a fűszeres dolgoktól, Timnek ez a brutálisan csípős rituálé hozza meg az igazi adrenalin löketet és a rockstar energiát az élő sókhoz. Úgyhogy, ha te fellépő vagy, akkor ajánlom az extra csípős chili sauce-t. Na, ne a torkodra, hanem rá mondjuk a chipsedre. Ő jön, Kamrád, alias Tim Kamrád, a Be Mine, most a harmadik.

Perc és Purple Disco Machine közös Wonderful Life itt a második helyen. Te a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy. Maradj mindenképpen, mert hogy már az első helynél vagyunk. Ez ügyben pedig, na persze, hogy Alex Kenji-t emlegetem. A Bamboli a mai number one.

első ezen a héten Alex Kenji és a Bambolé. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmed. Az előző 2 órában a Forrás Chartert és emellett a hazai listát pörgettem. Jövök holnap egy újabb adaggal. Itt lesznek a netes kedvencek, valamint érkezik a Stray Kids is. Nem neveztek a jövő évi Grammy-re. No, hát holnap hozom a részleteket. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével. És Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai estén Spidey Ghost lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszonthallásra az éjszakás műszaknak. Jó munkát, kitartást, a Light Session-hoz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!

kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is. Kávé helyett is. Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így is Rolanddal és Rédl Ádámmal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 7 óra lesz 3 perc múlva. Szép estét kívánok! Az európai vállalatok közel fele használ mesterséges intelligenciát. A 14. Leópápát kezelő orvoscsoport szerint problémamentes a műtét utáni helyzet. Megújítják a balatoni Bringa kör kerékpárutat. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A pápán végzett sebészi beavatkozást követő vizsgálatok megfelelőek, az eredmények problémamentes operáció utáni helyzetet erősítenek meg, közölték a 14. Leó állapotát kísérő orvoscsoport vezetői szerdán. A római klinikán kiadott orvosi közlemény szerint 14. León vér- és mellkasi röntgenvizsgálatot végeztek. A pápa légzési gyógytornát végzett és elkezdett járni a Gemelli klinika kórtermében, írták a sebész főorvosok. A katolikus egyház főn kedden 90 perces műtétet hajtott végre, amelynek során rossz indulatú daganatot távolítottak el a jobb tüdejéből. Megújítják a balatoni Bringa kör kerékpárutat, mintegy 20 kilométeres szakaszon készítenek elő felújításokat, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Ismertette, a nagyobb beruházás az északi partot érinti, Tihany és Balatonfűzfő között 7 településen összesen 14,4 kilométeren építik át és szélesítik ki a meglévő kerékpáros útvonalat. Az önálló kétirányú kerékpárutak jellemzően 3,3 méter szélesek lesznek, két új fény- és félsorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A tervek szerint a kivitelezésre a közbeszerzéseket még az idén elindítják, a munkák várhatóan jövő tavasszal indulnak. Az európai kis- és középvállalkozások, valamint közepes piaci tőkeértékű vállalatok 42%-a már alkalmaz mesterséges intelligenciát és automatizált rendszereket, noha többségük csak korlátozottan és kísérleti jelleggel, illetve 21%-uk tervezi ezek bevezetését, derült ki az Európai Bizottság által készített és szerdán közzétett Euróbarométer felmérésből. A felmérés szerint az ügyfélszolgálat és az ügyfélkapcsolatok terén a vállalatok 47%-a teljesítmény és termelékenység ellenőrzésre, 36%-a használja a mesterséges intelligenciára támaszkodó technológiákat. Gyakori felhasználási területnek számít továbbá a logisztika, a tervezés és a munkaerőbeosztás is. Az európai vállalatok 61%-a véli úgy, hogy az MI használata segíti a döntéshozatalban. Egyiné Deák Mari belső utazás című kiállításának megnyitója lesz Tátón. Október 16-án 17 órakor a Táti Kultúrházban a kiállítás megnyitja a Szample Krisztina művésztanár. Közreműködnek a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola tanulói.
0: Időjárás.
1: Este és éjszaka változó szakadozott felhőzet lesz. Csütörtökön a nap első felében felhősebb égbolt lesz jellemzőbb, átmeneti naposabb időszakokkal. Csapadék nem valószínű, a hőmérséklet holnap reggel 6, délután pedig 16 fok körül alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Induljon a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spider.

0: Buenos Morgen!
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Ily és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Szép estét kívánok! A megkülönböztető jelzést használó járműnek mindenhol abszolút elsősége van. Szabó Szonya emlékkiállítás nyílt Tatán. Jól szerepeltek a Spartan kupán a komáromi Alexandros Muay Thai Gym harcosai. Hittaler Andrát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket. 2026. október 14-én, szerdán este 8 órakor. A KRESZ szerint a megkülönböztető jelzést használó járműnek a haladási irányától függetlenül mindenhol abszolút elsősége van. De sok autós pontosan nem tudja, mi ilyenkor a helyes magatartás. Erről beszélt a Forrás Rádiónak Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője.
3: A megkülönböztető jelzést használó járműnek elsőbséget kell adni, biztosítani kell az ő haladását, tehát ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha mi közlekedünk például Vértesszőlősről Tata irányába, és a hátunk mögött jön a szirénázó mentőautó, akkor természetesen kellő körültekintéssel, belenézve a visszapillantó tükörbe, jönnek-e utánunk, milyen messze van a mögöttünk haladó jármű, indexet használva, tehát jelezve azt, hogy mi le fogunk húzódni az út szélére, húzódjunk le, és biztosítsuk a mentőautónak az elhaladását. Szoktunk olyan esetekkel is találkozni, amikor a lehúzódás megvan, de az indexet elmulasztják használni, tehát a mögöttünk levő nem tudja, hogy mi mit csinálunk, nem észleli időben, hogy mi le akarunk húzódni. Olyan is van, amikor például hangosan hallgatják a zenét, vagy beszélgetnek az autóban, és nem is hallják a szirénát, vagy úgy gondolják, hogy ők még azon a kereszteződésen áthaladnak, mert messze van még, tehát azért számos verzió létezik, és hát az autópálya az egy nehezített terep ilyen szempontból, tehát hogyha mondjuk valaki belefut egy balesetbe, és a mentő rendőrautónak elsőbséget, illetve áthaladást kell nyújtani, akkor a belső sávban lévők balra, a külső sávban lévők pedig jobbra kell, hogy lehúzódjanak, és a pályatestnek a közepét kell szabadon hagyni annak érdekében, hogy a segítségidőben eljusson a baleset helyszínére. Erre ugyanaz vonatkozik, mint minden más helyzetre, amit a közlekedéssel kapcsolatban el szoktam mondani, hogy ne csak magunkra gondoljunk, amikor autóba ülünk, kerékpárra vagy gyalogosan elindulunk, hanem mindig számítsunk arra, hogy az úton más is lesz rajtunk kívül. Tartsuk be a szabályokat, induljunk el inkább időben, ne kapkodjunk, és igen, hát a mentőrendőr esetében ez nagyon fontos ebbe belegondolni, hogy lehet, hogy nekünk van egy félperces kiesés az utunkban, de mit okozunk azzal, hogyha gátoljuk a mentő vagy a rendőr útját, és nem tud időben odaérni, ahol segítségre van szükség.
2: Tatán a Városháza Fischer termében október 5-én délután nyitották meg, mintha angyalt láttam volna címmel Szabó Szonya emlékkiállítását. 10 éve hunyt el Szabó Szonya, az 1978-ban született tatai képzőművész születése óta mozgássérült volt. Először csak festett, majd írt is szájjal, képei nagy részét akvarellfilccel készítette, pontozásos technikával, de kipróbálta az olajjal és az akvarellel való festést és a vegyes technikát is. Általános iskolai tanulmányait a Móra Ferenc általános iskolában végezte. A rajzolás, festés, hazai és nemzetközi sikereit is az iskola tanárának, Rákász Mihály tanárúrnak köszönhette, aki megismertette vele a Jászai Mari Színház fantázia műhelyét. Ott Sebestyén J. András beszélte rá a pontozásos technikára, amely elismert stílusjegyévé is vált. Később Szigetvári Krisztina grafikus művész, a Talentum iskola művész tanára segítette munkáját. Szonya tagja volt a szájjal és lábbal festők nemzetközi szervezetének, nem csak Magyarországon, hanem Hollandiában, Prágában és Gerlingenben is kiállították a képeit, és országos díjakat nyert különböző pályázatokon. Emellett alapító tagja volt a Tatabányai Humanitás Ese Bocsa csapatnak, 2011-ben országos bajnok lett BC3-as kategóriában. 2013-ban megnyerte a Komárom-Esztergom megyei Prima díj közönség szavazását. A kiállítás megnyitón Mikli József polgármester mondott köszönetet Szonya édesanyjának, Szabó Helgának, aki végtelen odaadással, türelemmel és szeretettel segítette lányát életútján, valamint a családnak és Szigetvári Krisztina grafikus művésznek, azért a támogatásért, melynek köszönhetően Szabó Szonya művészi pályája kiteljesedhetett. A kiállítás megnyitón közreműködött Szigetvári Krisztina és Szűcs József, dr. Kis Tiborné, a Tatai Helytörténeti Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke pedig személyes köszöntőt mondott. Szabó Szonya szájjal festő művész különleges képeit egy éven át láthatják az érdeklődők a Városháza Fischer termében, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal nyitvatartási idejében, számolt be Tata Városa honlapján. Tatabánya önkormányzata 2026-ban is csatlakozott a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez. A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányaihoz. A 2027-es évi pályázati fordulóra 7 pályázat nyújtható be. Részletes információkat a tatabánya.hu oldalon találnak. Október 15-én a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Milleniumi Alapítványa 16 órai kezdettel a legnagyobb magyar Afrika kutató címmel tart vetített képes előadást. A rendezvényen születésének 145. évfordulója alkalmából Hittenberger Kálmán zoológus vadász író életútját mutatja be Járfás Mihály István, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola földrajz történelem szakos tanára. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Zámbó Kornél kiállítóterme, a program ingyenás. Tudatosan a mellrák ellen címmel prevenciós napot rendez a Tatabányai Szent Borbála Kórház október 15-én csütörtökön délelőtt 9 órától az L épület 5. emeleti előadó termében. Az előadások mellett lesz interaktív emlő önvizsgálati tréning, komplex állapot felmérés és szűrőállomás, valamint mentális egészségpont is. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit az egészségfejlesztés@tatabanyakorház.hu e-mail címen lehet megtenni. És végül sport. A múlt hétvégén a Budapesten megrendezett Spartán kupán vettek részt az Alexandros Muay Thai Gym harcosai. A versenyen több mint 200 nevező és 6 ország harcosai mérték össze tudásukat Muay Thai szabályrendszerben, ahol a következő eredményeket érték el a komáromi harcosok. Radu Eszter első helyen végzett, Szilágyi Martin a második helyen, míg Konyári Dániel, Kotai Vajk, Zobor Ádám és Boglár Dominik a harmadik helyet szerezték meg. A hírperceket hallották Hittaller Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Még egy órát! Legyen tánc! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

Session. A lemezjátszóknál Spy the Ghost.

of the groove.

0: Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése.
1: Beat.
0: 2 óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnád. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsit kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyílik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Behibáz, öleld át a csendet, a múlás martaléka, hadd nincsen figyelmed.

0: csapat szeretett csak szétszedni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

0: a Forrás Rádió. Mindig veled!
1: Akinek

0: Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein.

slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

0: feledd. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: A kocsiban ülve,
0: vagy már otthon pihenve is,
1: lehet koncert!
0: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután 5-től este.

0: előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztősója. Tarts minden hétköznap reggel I és Rolanddal.